Köszöntjük Pál nevű hallgatóinkat! A Pál latin eredetű férfinév a Paulusból származik, amelynek jelentése kicsi, női párja Paula. Számos híresség viseli ezt a nevet, többek között II. János Pál pápa, Pál apostol, Paul Cohen matematikus, Kinizsi Pál hadvezér, Paul McCartney angol énekes, a Beatles tagja, Pablo Picasso, Szinyei Mercse Pál festőművészek, Teleki Pál miniszterelnök, és természetesen önkedves Pál, aki a rádiót hallgat.

Köszöntjük Péter nevű hallgatóinkat! A Péter férfi név a latin Petrus szóból származik, jelentése kőszikla. A Biblia szerint Jézus hívta Simont, tanítványainak egyikét, Kepa néven, amely arámiul sziklát jelent. Péter volt a szikla, amelyre Jézus szavai szerint az egyházat építette. Női párja Petra, rokon nevek Pető, Petúr. Számos híresség viseli ezt a nevet. Többek között a történelemben Orzeoló Péter magyar király, Szent Péter az első pápa, Besenyei Péter műrepülő versenyző, Huszti Péter Kossuth-díjas színész rendező, és nem utolsó sorban ön kedves Péter, aki a

0: Gyerekekkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Új helyszínen rendezik meg a Hajdú Hét Fesztivált, 1 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt emeltek vádat, még marad a kánikula, Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Megújult arculattal és új helyszínen várja a látogatókat a 32. Hajdú Hét rendezvénysorozat, írta meg a HAON. A szervezők célja, hogy a fesztivál még több élményt kínáljon a résztvevőknek, ezért idén több változással is készülnek. Az új helyszín nagyobb teret biztosít a programoknak, miközben a megújult arculat modernebb megjelenést ad az eseménynek. A rendezvényen koncertek, kulturális és családi programok, gasztronómiai kínálat, valamint számos közösségi esemény várja az érdeklődőket. A szervezők bíznak abban, hogy az átalakításoknak köszönhetően még többen kapcsolódnak be a fesztivál programjaiba, amely továbbra is a térség egyik jelentős nyári közösségi eseménye marad. Az idei Hajdú Hét a hagyományok megőrzése mellett a megújulásra is hangsúlyt helyez, így a visszatérő vendégek és az első alkalommal érkezők is számos újdonsággal találkozhatnak. Fejlesztési tervekről, nemzetközi együttműködésekről és a katasztrófavédelem munkájáról is tárgyalt a Hajdú-Biharvár megyei közgyűlés, derült ki a hbmo.hu cikkéből. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő hazai és európai uniós projekteket, valamint azok várható eredményeit. A képviselők beszámolót hallgathattak meg a katasztrófavédelem elmúlt időszakban végzett munkájáról és a térség biztonságát érintő feladatokról is. A közgyűlés célja, hogy a fejlesztések és a nemzetközi partnerségek révén tovább erősödjön a vármegye gazdasági és társadalmi fejlődése, fogalmaztak. Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ez követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagy állomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Jogosulatlanul próbált visszaigényelni csaknem 1 milliárd forintot egy cég ügyvezetője, adta hírül a Hajdú Press. A férfi ellen költségvetési csalás miatt indult eljárás. A vád szerint a vállalkozás valótlan tartalmú számlák felhasználásával akart jelentős összegű áfaigényléshez jutni. A hatóságok azonban feltárták a szabálytalanságokat, így a kifizetés nem történt meg. Az ügyben vádat emeltek, a debreceni törvényszék dönt majd a felelősség kérdésében. Marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe, míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: betűn vagy nekem ékezett, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

Az összetört szívek és a halott pénz a Best FM rádióban. Jó reggelt kívánunk! Nem szeretném senkinek sem összetörni a szívét és a lelki világát, de azt kell, hogy mondjam, hogy a nyár, az idei nyár, mit az idei nyár, az elmúlt évtizedek nyarainak egyik legforróbb időszaka következik. Ma akár 40 fokkal Debrecenben, úgyhogy jöhetnek a hűsítős lágerek a 104,6 MHz-en. Alan Walker és a Faded, aztán a Dance the Night Dua Lipától.

0: 25 fok körül van a hőmérséklet reggel 6 órakor. Még egyszer mondom, 25 fok körül. És hát igen, ma megcélozzuk a 40 Celsius fokat.
1: Döntöttek a Hajdúszoboszlói Rock Fesztivál jövőjéről. 3 millió forintos adomány segíti a koraszülöttek ellátását. Marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Napirendre került a Hajdúszoboszlói Rock Fesztivál ügye a helyi képviselőtestület ülésén, tudósította HAON. A városvezetés a rendezvény megszervezésének feltételeiről és támogatásáról tárgyalt. A cél, hogy a fesztivál a jövőben is biztonságos és magas színvonalú programot kínáljon a helyieknek és a vendégeknek. A testület ülésen több a lebonyolítást érintő kérdésben is döntés született, így folytatódhatnak az előkészületek a rendezvény megszervezésére. 3 millió forintos támogatással segíti a Debreceni Egyetem Klinikai Központ koraszülött intenzív centrumának munkáját, egy Debrecenben is működő multinacionális vállalat, számolt be róla a Dehír. A felajánlás a legkisebb betegek korszerűbb ellátását szolgálja. Az adományt olyan eszközök és fejlesztések megvalósítására fordítják, amelyek tovább javíthatják a koraszülöttek gyógyításának feltételeit. A vállalat hosszú évek óta támogatja a térség egészségügyi intézményeit és közösségi kezdeményezéseit. A klinika szakemberei szerint minden ilyen segítség hozzájárul ahhoz, hogy a legkisebb paciensek még magasabb színvonalú ellátásban részesüljenek. Újabb rekordot döntött a Diákolimpia. A teljes tanévet felölelő programsorozatra csaknem 400 ezer nevezés érkezett, adta hírül a Magyar Diák Sportszövetség honlapján. Az idei immár 39. Diákolimpián több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket, a nevezések száma pedig ismét minden korábbi csúcsot felülmúlt. A résztvevő intézmények száma is rekordot döntött, csaknem 2800 iskola kapcsolódott be a programokba, miközben közel 200 ezer diák sportolt a tanévben. A legnépszerűbb sportág továbbra is az atlétika volt, ezt a labdarúgás, majd az úszás és a röplabda követte. A megyék közül bár ismét Borsod-Abaúj-Zemplén bizonyult a legaktívabbnak, több mint 32 ezer nevezéssel, a települések rangsorában a főváros mögött Miskolc és Debrecen is az élmezőnyben végzett. A Magyar Diáksport Szövetség szerint a folyamatos növekedés azt mutatja, hogy egyre több fiatal választja a rendszeres testmozgást, miközben a Diákolimpia nem csak a tehetségek felfedezésében, hanem az egészséges életmód és az esélyegyenlőség erősítésében is fontos szerepet tölt be. Szeptemberben jubileumi 40. tanévével folytatódik a versenysorozat.
0: Szóval frissítő szél azért lehet, de ne reménykedjünk nagyobb széllökésekben, legalábbis ma még nem, mert egy füllett nyári meleg lesz. Mit nyári meleg? Trópusi forróság. Danikám?
1: A szél többnyire gyenge mérséket lesz, és egyúttal marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A pollenek közül a gombák szintje extrém a levegőben.
0: Még ha 18 fok lenne éjszaka, de hát emberek, éjfél körül még forgalódtam, ránéztem a hőmérőre, azt mutatja nekem, hogy 29 fok van éjfél körül. 29 fok, egy hián 30 odakünn, úgyhogy még hogyha az ember akarna egy kis friss levegőt beengedni, akkor is csak a meleg pumpál. Mi meg a ritmust pumpáljuk, meg a hangerőt, pam, pam, the jam, a Best FM-en, jön Ellen Walker, és a Faded, Fazekas László vagyok. 5 perccel múlt el 6 óra, kellemes készülődést kívánok, Péter!

0: azok a 90-es évek, a Best FM-en 4:45-kor. Az Ace of Base-dalát hallották. Jó reggelt kívánom!
1: Jó reggelt!
0: És megyünk mindjárt még korábbra, mert hogy a 90-es évek után a 80-as éveket is játsza Debrecen kedvenc rádiója. Mégpedig június 29-én, az aratás hagyományos kezdő napján. Ó, hát aki most kint dolgozik a szabadban, minden elismerésünk az övéké. A klimatizált munkahely még csak hagyjám. Hát a legjobb a home office, ugye? Főképpen otthon is van klíma, mert ez, hogy klíma nélkül kibírni, elviselni, hát ez már nem annyira egyszerű. Én is gondolkoztam a home office-on, csak hát az nem nagyon működik így a rádióban, tudják. Július 29-e hétfő van, kezdünk egy újabb forró hetet. Meg szeretnék mindenkit nyugtatni, az eleje lesz piszkos forró. A közepétől, meg a második felétől már azért jön némi változás, és némi felfrissülés. Hát, hogyha nem is lesz nagyon hideg, de hát a 40-41 fokhoz képest a 29 fok, az mégiscsak jobban hangzik, nem? A hét közepén, szerda környékén érkezik majd egy hideg front, esőt, hallották? Esőt hoz magával, és utána már csak 30 fok körüli, inkább 1-2 fokkal az alatti értékek várhatóak majd, legalábbis a jelenlegi előrejelzések alapján. Aztán tudjuk, hogy hogy szokott ez lenni. Hát mire ide ér, nem hűti le annyira, amennyire szeretnénk. Később ér ide, vagy a legrosszabb, hogy egyáltalán nem ér ide a felfrissülés. Erre nem szeretnék gondolni. És hogy itt lezárva ezt a kis monológot, még jobban, hát prezentáljam, hogy mennyire lesz forró a mai nap. Én, aki soha, de soha nem szoktam munkába, rövid nadrágba jönni. Oké, tudom, too much information. Hát, én sem mertem ma hosszúba elindulni. 40-41 fok, ma vagy holnap, ennyi még biztosan lesz. Úgyhogy jöhetnek a hűsítős lágerek? Tőlünk, önöknek, mert ez is a Best FM. Irány a dzsungel mélye, bár ott legalább annyira páradús a levegő. Nem, nálunk sokkal párásabb. Ez a Baltimore és a Tarzan Boy, Debrecen kedvenc rádiójában. Ja, még el nem felejtem, Tihamér már itt is van, és a budai nagyantalon pedig ott is van a működő Trafi Box. Köszönjük, Tihi!

0: lehetett ez már.
1: Tegnap, amikor nézték az előrejelzéseket, akkor gondolom sokan gondolták azt, hogy kár, hogy a másnap vár. Hát láthatták akkor tegnap, meg már az elmúlt héten mondták, hogy hétfőn és kedden jön a legnagyobb forróság. Nem csak idén nyáron, hanem az elmúlt évtizedek vagy évszázadok nyara is. Hát ehhez viszonyítjuk, akkor is a legforróbb a mostani évszázados rekordok tőltek meg. Tegnap és hát ma, sőt holnap is ez várható, írja is Palkó. Egyrészt köszönöm szépen Pál a névnapi jó kívánságokat. Mindenkinek köszönöm, aki elárasztott a hétvégén László napi üzenetekkel. És Palikám, hasonlót kívánok neked mára meg holnapra, mert nem csak hogy ma, hanem holnap is ünnepelnek a Pálok. Úgyhogy őket meg a Pétereket köszöntjük mindjárt az aratás hagyományos kezdő napján. A reggel kezdetében hagyományosan érkezett Tihamér, Budai Nagy Antal, Trafi Box, köszönjük szépen. Szóval Palkó írja, hogy tegnap megkérdeztem a főnökömet, hogy az elkövetkező 3 napban dolgozhatnék home office-ba, mint postai csomagkézbesítő. Hát neked sem lenne túlságosan egyszerű, Palikám, mint hogy nekünk sem, rádiós műsorvezetőknek. Figyú, akkor az van, hogy megadod a lakcímedet, és akkor oda kell mindenkinek menni a csomagért, aki úgy gondolja, hogy ma kap valamit. Na, adunk mi is valamit, információkat a reggelben, június 29-e híres születésnaposaival kapcsolatban. 1879-ben, 147 éve, a családi hagyomány szerint június 29-én, az anyakönyv bejegyzése alapján azonban július 2-án született Móricz Zsigmond, a 20. századi realista próza irodalom legismertebb alakja. Aztán ma lenne 142 éves, szép korú, szép Ernő, költő, író. És akiről megemlékezünk még a születésének az évfordulóján, mielőtt a nevét mondanám, mutatok egy részletet a legnépszerűbb művéből. Hallgassák csak!
2: Ajándékul elárulok neked egy titkot. Jól csak a szívével lát az ember.
1: Hallották?
2: Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
1: Ó, jól csak a szívével lát az ember. Amit pedig hallottak, az Antoine de Saint-Exupéry a Kis herceg című remek művéből szólt, és mindenki számára óriási üzeneteket rejt. 126 éve született Antoine de Saint-Exupéry, 60 éves ma Pál Feri, Pál Ferenc katolikus pap, és az 58. születésnapját ünnepli Szújó Zoltán, újságíró, sportriporter, autóversenyző, televíziós műsorvezető.
3: Köszöntjük Péter nevű hallgatóinkat! A Péter férfi név a latin Petrus szóból származik, jelentése kőszikla. A Biblia szerint Jézus hívta Simont, tanítványainak egyikét, Kepa néven, amely arámiul sziklát jelent. Péter volt a szikla, amelyre Jézus szavai szerint az egyházat építette. Női párja Petra, rokonnevek Pető, Petúr. Számos híresség viseli ezt a nevet, többek között a történelemben Orzeuló Péter magyar király, Szent Péter az első pápa, Besenyei Péter műrepülő versenyző, Huszti Péter Kossuth-díjas színész rendező, és nem utolsó sorban ön kedves Péter, aki a rádiót hallgatja.
1: Ma Péter és Pál, holnap pedig Pál. Mi legyen, akkor játszom le ma is azért a Paliknak az éneklőset?
4: Ó, lejátszom!
3: Köszöntjük Pál nevű hallgatóinkat! A Pál latin eredetű férfi név a Paulusból származik, amelynek jelentése kicsi, női párja Paula. Számos híresség viseli ezt a nevet, többek között II. János Pál pápa, Pál apostol, Paul Cohen matematikus, Kinizsi Pál hadvezér, Paul McCartney angol énekes, a Beatles tagja, Pablo Picasso, Szinyei Mercse Pál festőművészek, Teleki Pál miniszterelnök, és természetesen ön kedves Pál, aki a rádiót hallgat.

0: napot kívánunk a Paliknak és a Petyáknak!
1: A 80-as évek elejének egyik legnagyobb slágerével. Na, srácok, irány a munkába! Ez a Men at Work, és a ma 73 esztendős Colin Hay a Down

0: sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk. Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja. Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
3: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal! Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, sugárzó jókedve van attól, hogy bolygója valóságos szerencse áradatot jelez, nem ismer lehetetlent, a legbonyolultabb feladatokat is felvállalja. Mika, sokat köszönhet annak, hogy jól értesült és az információ helyzeti előnyökhöz juttatja. Szívesen flörtöl és kacérkodik, sőt, talán még egy kalandba is belebonyolódik. Ikrek, mozgalmas nap előtt áll, és nem csak ön lesz nyitottabb a környezete gondjai iránt, hanem önnel is törődnek. Rák, szerencsés nap ez álláskeresésre, fontos megbeszélésre hívhatják az előmenetelével kapcsolatban. Oroszlán, számtalan elintézni való vár önre, rengeteg telefon és egy néhány megválaszolatlan levél. Szűz, ma a Vénusz karjaiba vetheti magát, kérjen egy kis előleget földi megfelelőjétől. Mérleg, ha még nem nyaralt, itt az ideje, hogy behozza a lemaradását, az utazás jót tenne most. Skorpió, jó híreket hall a munkahelyén, hivatásában erősödik a pozíciója. Nyilas, jelentkezik egy távolban lévő ifjú rokon, aki szeretne eljönni látogatóba, egy beszélgetéssel mindent tisztázhat. Bak, fizikailag ragyogó formában van, éljen vele, a csillagok állása kedvez egy utazás számára, de egy szerződés lezárásához is. Vízöntő, bölcsesség és magabiztosság jellemzi, ügyesen alakítja a dolgait, értékes új kapcsolatokat hoz létre. Alak, sokat remélhet, sokat várhat a mai naptól, de azért ne számítson zökkenőmentességre, partnerével ugyanazt akarják elérni, és kölcsönösen segítik egymást.

Busta Rhymes és Mariah Carey a Best FM-en a hétfő reggelben, 10 perccel, 7 óra előtt. Jó reggel, Debrecen! Az éjszakai forróságban álmatlanul forgolódó embereknek megváltása reggel. Csak mondom, 25 fok van, már most, 7 óra előtt, 10 perccel. Én éjfél körül még ránéztem a hőmérőre, akkor volt 29 fok. Hát az a baj, hogy ami egy héttel ezelőtt, a múlt hét, bármelyik éjszakája még jó volt, hogy kinyitottuk az ablakot, és friss szellő cirógatta a talpunkat, attól függően, hogy ki hogy fekszik az ágyában, és hol van az ablak, a hálószobában. Hát ez most egyáltalán nem igaz, mert hogy a meleg pumpált befelé az ablakon keresztül, úgyhogy aki kinyitotta, azt szerintem utána meg is bánta. És hát ugyanez jellemző majd a mai éjszakára, meg az azt követőre, hiszen most jönnek a legforróbb napok. Évtizedes, évszázados melegrekordok dőlhetnek meg. Ma 40, holnap 41 fok is lehet, úgyhogy vár ránk a nyár. Ó, igen, hát én a hűsítő perceket várnám már. Nagyon a hét második felében esedékes, szerdától hidegfront, és 29 fok köré optimalizálódik majd a hőmérséklet. Vár ránk a nyár. Emlékeznek még a Cell a Vie formációra? 4 lány a 90-es évek második fele, 1997-től 2000-ig működtek. És hát sajnos már nincs a 4 csaj közül 2 közöttünk. Az egyik Berta Claudia, a másik pedig Sebők Anikó, aki a Jetta zenekar énekesnője lett. De sajnos még az album megjelenés előtt elhunyt nagyon fiatalon. Úgyhogy most akár rá is emlékezhetünk a Cell a Vie dalával. Ez a Vár ránk a nyár a hétfő reggelben.

Ed Sheeran, a Best FM-en Justin Bieberrel és az I Don't Care-rel. Mindjárt 7 óra van. Jó reggelt a 104,6 MHz-el. Na, van kedvük egy villám voksra? Igen, akkor jön a hét első villám derbije. Olyan

slágerekkel, mint a Let the Sunshine In. Természetesen egy feldolgozásban, a Hair után szabadon a Milk and Sugar érkezhet mindjárt Debrecen kedvenc rádiójában. Aztán a balatoni lány. És maradsz velem a egy balatoni nyáron. Hát inkább balatoni legyen, mint velencei tavi, ezt javasoljuk mindenkinek. Volmar és Szikora Robi. Ez a kettes lesz. Sima kettes csajok, úgy gondoljátok? Hát nekem is van egy ilyen sanda gyanúm. Mert hogy Lenny Marlin biztos nem lesz a kihívója az előző ajánlatunknak, ami Szikora Robert és a Walmart dala, tehát ez a Sitting Down Here.

0: akarom elvenni a kedvüket az egyesre és a hármasra szavazóknak, de nem sok értelme van.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Rum, szalsza terasz a vároldalán. Pizza, prosecco és DJ a Terra Boldog Kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldog Kő. Boldogkővára.hu.
4: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
5: Renault autóval Liz Debrecen. Egy jó döntés.
6: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
7: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
8: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe. Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9. A gyógyszertár mellett.
9: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
1: Reklámot hallottak.
10: Idén elkezdődhet a debreceni nagyállomás rendbetétele. Megújul az óvoda egy hajdúbihari településen. Még marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
10: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a De Hír. A részletekről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek megújítása szerepel a tervek között. Ez követheti a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb, akadálymentesebb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Jelentős felújítás kezdődhet egy hajdúbihari település óvodájában, derült ki a Haon cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket, valamint az intézmény dolgozóit. A fejlesztés során megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. Jelentős felújítás kezdődhet egy hajdúböszörményi óvodában, derült ki a haon.hu cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket és az intézmény dolgozóit a Csillagvár óvoda Kölcsey Ferenc utcai telephelyén. A fejlesztés alatt megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem veseátültetési programja, amely immár 35 éve segíti a súlyos vesebetegek gyógyulását, számolt be róla az unidep.hu. A jubileum alkalmából rendezett tudományos ülésen a szakemberek áttekintették az elmúlt 3,5 évtized eredményeit, valamint a szervátültetés jövőjét meghatározó fejlesztéseket. A debreceni központban az első veseátültetést 1991-ben végezték el, azóta több mint 1000 beavatkozás történt. A program ma már nem csak a gyógyításban, hanem az oktatásban és a kutatásban is kiemelkedő szerepet tölt be. A szakemberek szerint az Eurotransplant rendszerhez való csatlakozás is jelentősen javította a betegek esélyeit, a cél pedig továbbra is az, hogy minél több rászoruló juthasson időben életmentő szervátültetéshez.
0: A nyár legforró napjai következnek. Dani itt van, és mindjárt mondja, hogy mennyire lesz forró.
11: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
10: Az előrejelzések szerint legközelebb szerdán érheti majd el hidegfront Debrecent és környékét, addig marad a kánikula térségünkben. Vagyis míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: Jaj, de jó lenne a 18 így hajnali órákban. 25, nem 18, 25, most ennyi van. Ennyire hűlt le, szinte semennyire. Jó, hát igen, a 38 fokhoz képest mégiscsak a hőmérséklet, de ez kevés a boldogságunkhoz. A boldogság majd a hét második felében jön, mert hogy akkor szerdától érkezhet némi lehűlés. Köszönjük, Dániel!
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
12: Most is veled.
0: Hú, apám, na még ilyet sem igazán láttam a reggeli villámvoks végeredményeként. Hát valaki szavazatot sem kapott, viszont rengeteget ők, úgyhogy irány a balcsit!

0: Egy kis herr a Best FM-en, a reggeli villámvoksban a Milk and Sugar verziójában.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel!
0: És ha már együtt utazunk, akkor együtt informáljuk önöket, önöknek köszönhetően. Itt van például Gergő, aki az előbb írta, sajnos a Jánosi utcából kifelé megint nincs zöld lámpa, de lassan a kiegészítő jobbra sem megy. Gergő, ez mit jelent? Mert a múlt héten, amikor beszéltünk, akkor egyáltalán nem volt a jelzőlámpa működőképes állapotában. Szóval, amikor erről beszéltünk a múlt héten, most működik, csak nem úgy, ahogy szeretnétek, mert ez teljesen más tészta. Aztán Tibi és Máté is befutott. Gondolom már nem az óvodába vagy, Ika? Nem, szerintem csak Tibi lesz, és Máté már nincs pihen, gondolom, Matyi. Nyugtass meg, Tibikém. Mike Pércs és Debrecen között a Máriás tanyánál sebességet mérnek. Köszönjük neked, nektek.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Június 29-e van, Péter és Pál napja, az aratás hagyományos kezdőnapja, ezen a napon szentelték meg az arató eszközöket. Egyébként ez a nap a design világnapja is 2007 óta, a nemzetközi megmozdulás célja, hogy a design jelentőségét a szakma mellett a nagy közönség felé is hangsúlyozza. Hát, mert pedig a design az egy fontos dolog, és a reggel is, ahol szavaztunk, na hát komolyan mondom, amióta megy ez a reggeli szavazós, de én ilyet még nem láttam, az, hogy gyakorlatilag egyetlen egy dal vitte el a voksok majdnem, hogy 100%-át, és a balatoni lány volt, ugye? Aztán volt olyan dal, Marcsú, te voltál a renitens, amelyik csak egyetlen egy szavazatot kapott az előző, ugye, Let the Sunshine In, és hát volt olyan dal, de ilyen még tényleg nem volt. Senki sem szavazott rá, úgyhogy picikét bajban is vagyok, mert hogyha senki sem szavazott rá, az azt jelenti, hogy ne is játszam le, ó, de az olyan ciki lenne. Lejátszom, tudják miért? I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Bocsánat, önző leszek. Én nagyon kedvelem ezt a dalt. Lenny Marlin és a Sitting Down Here a hétfő reggelben. Hát a legjobb, amit tehetnek, hogy otthon ülnek, ki sem mozdulnak, home office a klimatizált helyiségben. És csak a Best FM egész nap a 104,6 MHz-en. A

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
2: Munkahelyet váltanék. Nem tudsz valami jó lehetőséget?
3: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
2: Miért éppen nálatok?
3: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
2: Hol jelentkezzek?
3: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
8: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
9: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.

I don't wanna work today. Na hányan vannak így ezzel, hogy baromira nem akarnak dolgozni a mai napon, de hát ha menni kell, akkor menni kell. 40, holnap 41 fok, és hogy valami vigasztalót is mondjak, szerdán érkezik a hidegfront, csapadékot hoz magával, és a, hát nem is fogunk megfagyni a hét második felében, de a 41 fokhoz képest a 29 fok, az mégiscsak elviselhetőbb, nem? Hát legyen így, és ne késsen sokat. Az elmúlt hétvége az egyszerűen döbbenetes volt, és hát van még legalább két ilyen kemény napunk. Van két közlekedési információnk is. Az egyik, amiről Gergő beszélt korábban, a Jánosi utcai Kassai út kereszteződésében lévő jelzőlámpa. Barbie küldött egy fotót, hát e fotó alapján működik az a bizonyos jelzőlámpa. Lehet, hogy nem úgy, ahogy elvárnánk, de hát ebben a melegben őszintén ki az, aki nem bolondul, meg még a jelző lámpa rendszerrel is előfordul. Dóri pedig írja, hogy a Budai Nagyantal utcán aktív a Trafibox 500-540 és 39-33-104-6. Egy perccel fél nyolc után érkezik egy születésnapos énekesnő, aki szólistaként, vagy legalábbis duóban, például dolgozott együtt Enrique Iglesiassal. Egyik legnépszerűbb szóló dalában, ez sem szóló, Will.i.am is közreműködött. Ez a Baby Love. A Pussycat Dolls együttes egykori tagjától, akinek valahol a 48. születésnapja, úgyhogy íme a szubjektív top 3 a Pussycat Dolls-tól. A harmadik helyen a has, has, has.

És az első nálam Snoop Dogg-gal a Buttons. Nem is mondtam még a nevét. Ki lett ma? 48 éves. Hát a Pussycat Dolls egyik legismertebb tagja. Nicole Scherzinger.

0: legfrissebbek az utakról.
1: Gyöngyivel, és hogy honnan és hogy pontosan mi, már is mondja önöknek a hétfő reggelben.
2: Autópálya 4-es felhajtójánál egy őzike békés legelítik a kerítésen belül.
1: Jaj, de rossz helyet választott a kis drága. Őzike az autópálya felhajtónál, mégpedig a Budapest felé, a 4-esen, tehát ott Szoboszló felé, és a kerítésen belül van egyenlőre még a jószág, addig jó, amíg nem jön közelebb az autókhoz. Reléljük később sem teszi ezt. Azt írja Máté, hogy a Máriás tanyánál trafipax van, de azért üzenném az autósoknak, hogy a 90-es tábla az ott él, tehát kicsit zavaró, ha 40-nel tötyögnek és akadályozzák a forgalmat, ezzel akár baleseteket okozva. Na, ne legyen ilyen, Máté. Köszönjük egyébként a jelzést neked. 500-540 és 30-933-1046. Ideje, hogy visszavegyünk a tempóból, mert jön a zöldhajú lány, pontosabban a gyöngyhajú lány, és előtte még a...
0: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
3: Néha vereséget szenvedünk, de a vereséget úgysem kerülhetjük el. Ezért aztán még mindig sokkal jobb, ha az álmainkért vívott harcban veszítünk el néhány csatát, mintha úgy szenvedünk vereséget, hogy azt sem tudjuk, miért harcoltunk.

Sir Elton John és Dua Lipa dala után. Egy kis labdarúgás, és a 2026 nyara, akkor labdarúgó világbajnokság. Tegnap június 28-án lezárult a 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportköre, és ezzel párhuzamosan megkezdődött az egyenes kieséses szakasz is az első nyolcad döntővel. Kanada, Dél-Afrikai Köztársaság 1-0, Kanada egy késői góllal jutott tovább a legjobb 16 közé. És mondok mérkőzéseket a mai napról, azt mondja, hogy este 7 órakor Brazília, Japán, 10:30-kor Németország, Paraguay, és majd holnap hajnal 3 órakor Hollandia, Marokkó. Jó szurkolást kíván a Best FM-el!

egy kis rock a Best FM-en, Joan Jett-től és a Black Hearts-tól, még a 80-as évekből, mindjárt 8 óra, jó reggelt a 104,6 MHz-en. Az előbb már VB-ztünk, most jön mindjárt a hírek után a muzsikája, az idei hivatalos VB induló. Shakirával és Burna Boy-jal ez lesz a Die Die. Yeah. Ma Péter és Pál napja van, a Péterek közül őt emelnénk ki.

Best kalendáriumban pedig szó lesz arról, már mint a zenei kalendáriumban, hogy pontosan 6 évvel ezelőtt jelent meg ez a remek dalocska. Azóta is bérelt helye van Debrecen kedvenc rádiójában a Glass Animals dalán.

0: Ának, hogyha 8 és 9 óra között biztos ez is érkezik majd a hétfő reggelben. Jó reggelt a 104,6 MHz-en.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású Drift Fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
5: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
7: Na szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
1: Reklámot hallottak.
8: Új helyszínen rendezik meg a Hajdú Hét Fesztivált, 1 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt emeltek vádat, még marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: Megújult arculattal és új helyszínen várja a látogatókat a 32. Hajdú Hét rendezvénysorozat, írta meg a HAON. A szervezők célja, hogy a fesztivál még több élményt kínáljon a résztvevőknek, ezért idén több változással is készülnek. Az új helyszín nagyobb teret biztosít a programoknak, miközben a megújult arculat modernebb megjelenést ad az eseménynek. A rendezvényen koncertek, kulturális és családi programok, gasztronómiai kínálat, valamint számos közösségi esemény várja az érdeklődőket. A szervezők bíznak abban, hogy az átalakításoknak köszönhetően még többen kapcsolódnak be a fesztivál programjaiba, amely továbbra is a térség egyik jelentős nyári közösségi eseménye marad. Az idei Hajdú Hét a hagyományok megőrzése mellett a megújulásra is hangsúlyt helyez. Így a visszatérő vendégek és az első alkalommal érkezők is számos újdonsággal találkozhatnak. Fejlesztési tervekről, nemzetközi együttműködésekről és a katasztrófavédelem munkájáról is tárgyalt a Hajdúbiharvár megyei közgyűlés, derült ki a hbmo.hu cikkéből. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő hazai és európai uniós projekteket, valamint azok várható eredményeit. A képviselők beszámolót hallgathattak meg a katasztrófavédelem elmúlt időszakban végzett munkájáról, és a térség biztonságát érintő feladatokról is. A közgyűlés célja, hogy a fejlesztések és a nemzetközi partnerségek révén tovább erősödjön a vármegye gazdasági és társadalmi fejlődése, fogalmaztak. Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ez követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagy állomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Jogosulatlanul próbált visszaigényelni csak nem 1 milliárd forintot egy cég ügyvezetője, adta hírül a Hajdú Press. A férfi ellen költségvetési csalás miatt indult eljárás. A vád szerint a vállalkozás valótlan tartalmú számlák felhasználásával akart jelentős összegű áfaigényléshez jutni. A hatóságok azonban feltárták a szabálytalanságokat, így a kifizetés nem történt meg. Az ügyben vádat emeltek, a debreceni törvényszék dönt majd a felelősség kérdésében.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
8: Marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.
10: Mutatjuk a trendet!
2: Mutatunk egy újdonságot!

0: Megjönik Monday, hát ne ilyen legyen ez a mai Monday, hanem elviselhető, bár a hőség egy picit beárnyékolja a vidámságunkat.
1: Ez a Best reggel, sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: Tudják, mikor lesz örömteli pillanat? A hét második felében szerdán érkezik a változást hozó hidegfront, és talán kikerülünk a hő kupola alól. Az milyen durva már, hogy 8:45 múlt, és 29 fok van, 29, reggel 8:45. Egyébként este éjfélkor éjszaka is 29 fok volt. Napközben akár 40-41 fok is lehet. A fiamék most jöttek haza Szardíniából, Szardínia szigetéről, tegnap. És amikor leszálltak Budapesten a repülőtéren, hát orba vágta őket a forróság. Szardínián elviselhetőbb volt a hőmérséklet, mint Magyarországon. Két Pétertől hadd idézzek, az egyiket Magyar Péternek hívják, most tette ki a Facebook oldalra a miniszterelnök úr. A hőség legnehezebb két napja következik. Mutassuk meg, hogy képesek vagyunk a teljes nemzeti összefogásra. Nyíljon meg minden hűtött helység. Figyeljünk oda egymásra. Nagyon komoly, ezt nagyon komolyan kell venni, tényleg. Kicsit vicceskedjük el a dolgot. Jankovics Péter, stand-upos a másik figura, akitől idéznék. Hát Jankovics Péter. Hőségriadóban mindig igyál sok folyadékot, és ha teheted, ne menj a szabadba délelőtt 11 és október 11-e között. Boldog névnapot, Péterek!
2: Köszöntjük Péter nevű hallgatóinkat! A Péter férfi név a latin Petrus szóból származik, jelentése kőszikla. A Biblia szerint Jézus hívta Simont, tanítványainak egyikét, Kepa néven, amely arámiul sziklát jelent. Péter volt a szikla, amelyre Jézus szavai szerint az egyházat építette. Női párja Petra, rokon nevek Pető, Petúr. Számos híresség viseli ezt a nevet. Többek között a történelemben Orzeuló Péter magyar király, Szent Péter az első pápa, Besenyei Péter műrepülő versenyző, Huszti Péter Kossuth díjas színész rendező, és nem utolsó sorban ön kedves Péter, aki a rádiót hallgatja.
0: És bár holnap is lesz Pál napja, azért ma se feledkezünk meg a palkókról.
2: Köszöntjük Pál nevű hallgatóinkat! A Pál latin eredetű férfi név a Paulusból származik, amelynek jelentése kicsi, női párja Paula. Számos híresség viseli ezt a nevet, többek között II. János Pál pápa, Pál apostol, Paul Cohen matematikus, Kinizsi Pál hadvezér, Paul McCartney angol énekes, a Beatles tagja, Pablo Picasso, Szinyei Merse Pál festőművészek, Teleki Pál miniszterelnök, és természetesen ön kedves Pál, aki a rádiót hallgatja.
0: Két Péterről emlékezünk most meg, az egyiket nem olyan régen veszítettük el, ott fenn a Mennyországban. Scherer Péter, Pepe. A másikat már régebben, neki is ma lenne a névnapja. Máté Péter, Magyarország egyik legkedveltebb énekese volt, és szerintem az is marad, amíg a világ világ. Egy darabot a szívemből most minden Péternek és Pálnak az aratás hagyományos kezdő napján. Hűsítő perceket csak slágerek segítségével tudunk kínálni, de azonban legyen kellemes a napotok, petyák!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
4: Szezonközi napszemüveg akció a Papoptikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Papoptika szalonban a Fórum első emeletén.
5: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
6: Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplementés pezsgőkóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma. Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe kezdenek.

Na gyerünk, kezeket fel! Ez a Veszt FM, a város ritmusa. Hát pörgettük rendesen a hétfő reggelben. Abban az időben, amikor az embernek megmozdulni nincsen kedve, nem hogy kimozdulni, már most 30 fok közelében, sőt, egy picikével már a felett a hőmérséklet, pedig még csak 5 perccel járunk 3:49 előtt. Néhány érdekesség a mai nappal kapcsolatban, például 570 éve annak, hogy harmadik Kalixtus pápa elrendeli a déli harangozást, a közhiedelemmel ellentétben nem a nándorfehérvári győzelem feletti örömében, hanem a csata előtt 3 héttel könyörgésként 1456-ban. Aztán 126 éve annak, hogy a svéd királyi tanács testület jóváhagyja a Nobel alapítvány alapszabályát 1900. június 29-én. A Nobel alapítványt azért hozták létre, hogy végrehajtsa Alfred Nobel végrendeletét. Egyébként a Nobel díjakat először 1901. december 10-én adták át. A mai nap Péter és Pál napja, az aratás hagyományos kezdőnapja, amikor megszentelték az arató eszközöket, és egy nagy csomó hiedelem csatolható ehhez a naphoz. Például a hiedelem szerint a hajadonok közül, aki elsőként hallja meg a harangszót, év végéig biztosan férhez megy, már aki szeretne év végéig férhez menni. Ezen a napon egyébként a legízletesebb az eper, már nem a földi eper, hanem a fa eper. Ilyenkor verték le mindenfelé az epret a fáról, amelyből kitűnő pálinkát főztek. Persze, mi magyarok? Pálinkát bármiből. Egy újabb hőhullám. A dalnak is ez a címe. Heat Waves. Hőhullámok. 6 éve jelent meg a brit együttes, a Glass Animals első, és azóta is egyetlen egy nagy slágere itt a Veszt FM-en, úgyhogy születésnapos dal érkezik a 104,6 MHz-en. Jó reggel, Debrecen!

Ébren álmodtunk, na éjszaka, hasonlóképpen sokan, a füllett hálószobában. Ébren voltak, és úgy álmodtak arról, hogy majd egyszer csak jön a felfrissülés. Oké, tudom, hogy már uncsi, de a fenéről beszéljünk, amikor mindenkit ez érint a legjobban, már mint az, hogy 3:49 múlt 7 perccel, és már több mint 30 fok reggel a hőmérséklet. Manap közben akár 40 is lehet, holnap 41, és csak bíztatásképpen szerdától változnak a dolgok. Jön a hidegfront, és reméljük, hogy nem gyengül le, mire ide ér Kelet-Magyarországra, ez többször megfordult már, vagy előfordult már. Forró idővel startolunk, és akkor nézzük a hetet. Szerda még 36 fok, jó, nem 41, 36, és csütörtökre mondanak 28-at, meg 29-et, tehát ez lesz majd a távozó hidegfront utóhatása. Hát legyen így. Figyelem, Trafipax a 47-esen a Máriás tanyánál, és a budai nagyantalon is aktív volt a box. Erre már többen jelezték az információjukat kedvenc rádiójuknak, ahol most jön a Five együttes, meg van még a Five. Hát már nincsenek meg, mert nem aktívak. 1997-ben alakultak, az a Simon Cowell hozta össze őket, vagyis hát ővele írtak alá szerződést, aki egyébként a Spice Girls-t is instápolta. Szóval Five együttes, íme a Szubjektív Top 3. A harmadik helyen a God Feeling. A második, az Everybody Got Up.

0: És jön majd kedvenc együttesünk, a Szexi Csokoládé, a 80-as évek egyik legviccesebb filmjéből.
1: Köszöntsétek nagy tapsal a zenekaromat, a Szexi Csokoládét is! Szexi Csokoládé! Remekül játszanak, ugye?
0: Bizony, lejátszhatnám éppen ezt a verziót is. Köszönöm. Ebből a dalból. De mit szólnának hozzá, hogyha inkább ez jönne?

0: Szerintem megegyeztünk. Debrecen és a Kánikula hűsítő zenei kedvencei. Csak a Best FM-en. Jó reggelt a 104,6 MHz-en.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Mi csinálsz ott, béni barátom? Látom a kaján mosolyt az orcádon.
4: Csak a házat falát csodálom, s ha mész a festékkertbe, megvárom.
3: Gyere velem, ha akciós festéket akarsz venni, mert most a vásárlással utazást lehet nyerni.
4: Van abban a boltban mindenféle festési dolog. Kész a gyárni, attól lenne a két asszony boldog.
3: Induljunk hát, béni, jó lenne még zárás előtt a Monostor pályút 9-11 beérni. Subidubidu!
5: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi, mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert, már 8.599.000 forinttól, 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és márka kereskedésünkben.
6: Dacia autóval Liszt Debrecen. Egy jó döntés.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
11: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
10: Miért éppen nálatok?
11: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
10: Hol jelentkezzek?
11: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
12: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak.
13: Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

0: Döntöttek a Hajdúszoboszlói Rock Fesztivál jövőjéről. 3 millió forintos adomány segíti a koraszülöttek ellátását. Marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Napirendre került a Hajdúszoboszlói Rock Fesztivál ügye a helyi képviselőtestület ülésén, tudósította HAON. A városvezetés a rendezvény megszervezésének feltételeiről és támogatásáról tárgyalt. A cél, hogy a fesztivál a jövőben is biztonságos és magas színvonalú programot kínáljon a helyieknek és a vendégeknek. A testületi ülésen több a lebonyolítást érintő kérdésben is döntés született, így folytatódhatnak az előkészületek a rendezvény megszervezésére. 3 millió forintos támogatással segíti a Debreceni Egyetem Klinikai Központ koraszülött intenzív centrumának munkáját, egy Debrecenben is működő multinacionális vállalat, számolt be róla a Dehír. A felajánlás a legkisebb betegek korszerűbb ellátását szolgálja. Az adományt olyan eszközök és fejlesztések megvalósítására fordítják, amelyek tovább javíthatják a koraszülöttek gyógyításának feltételeit. A vállalat hosszú évek óta támogatja a térség egészségügyi intézményeit és közösségi kezdeményezéseit. A klinika szakemberei szerint minden ilyen segítség hozzájárul ahhoz, hogy a legkisebb paciensek még magasabb színvonalú ellátásban részesüljenek. Újabb rekordot döntött a Diákolimpia. A teljes tanévet felölelő programsorozatra csaknem 400 ezer nevezés érkezett, adta hírül a Magyar Diák Sportszövetség honlapján. Az idei immár 39. Diákolimpián több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket, a nevezések száma pedig ismét minden korábbi csúcsot felülmúlt. A résztvevő intézmények száma is rekordot döntött, csaknem 2800 iskola kapcsolódott be a programokba, miközben közel 200 ezer diák sportolt a tanévben. A legnépszerűbb sportág továbbra is az atlétika volt, ezt a labdarúgás, majd az úszás és a röplabda követte. A megyék közül bár ismét Borsod-Abaúj-Zemplén bizonyult a legaktívabbnak, több mint 32 ezer nevezéssel, a települések rangsorában a főváros mögött Miskolc és Debrecen is az élmezőnyben végzett. A Magyar Diáksport Szövetség szerint a folyamatos növekedés azt mutatja, hogy egyre több fiatal választja a rendszeres testmozgást, miközben a Diákolimpia nem csak a tehetségek felfedezésében, hanem az egészséges életmód és az esélyegyenlőség erősítésében is fontos szerepet tölt be. Szeptemberben jubileumi 40. tanévével folytatódik a versenysorozat. A szél többnyire gyenge mérsékelt lesz, és egyúttal marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A pollenek közül a gombák szintje extrém a levegőben.
1: Következő műsorszám.

0: mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

0: The Killers dala, a Human Debrecen kedvenc rádiójában.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel! Sok zenével és friss hírekkel.
0: Ilyenekkel folytatjuk, friss információkkal, és sajnos baleset, igaz, távolabb nálunk, vagy tőlünk, de lehet, hogy jár azért valaki az M4-esen, mégpedig Nagykereki térségében, ahol kettő darab kamion ütközött. Nagykereki térségében történt, tehát a baleset és a Berettyóújfalu felé vezető oldalon, ha arra járnak, akkor erre számítsanak. És a 47-esen Máriás tanyánál trafipaxra, no meg a Budai Nagyantalon az aktív trafiboxra. Zsolt küldött egy vicces fotót, ugye nagy a forróság, aki csak teheti, inkább nem mozdul ki. Megyen a home office, na hát mindenhol nem működik, nálunk is elég nehézkes a rádióban, de az építőiparban mindinkább, úgyhogy Zsolt küldött is egy vicces fotót, ilyenkor sajnálom, hogy rádióműsor vagyunk, és nem televízió, mondjuk ott az online felület, de arra most talán nincs energiám. Bocsika, minden építőiparban jelenleg is a napon dolgozó kollégámnak kívánunk sok erőt, írja Zsolt, és a fotón pedig az látható, hogy egy szaki ül az irodában, az íróasztal mellett, és ott bent az irodában mellette egy betonkeverő. Ha-ha-ha. Igen, ez elég furi. Hát abszolút megértjük, hogy nem egyszerű nektek sem, és másoknak sem a dolga. Jelenleg már most 30 fok felett a hőmérséklet, van napközben pedig 39-40 fok is lehet. Jöhet egy hűsítő zenei kedvenc? Mégpedig egy kis hazai retro attól az énekestől, akit én nagyon szerettem gyermekkoromban, például azért, mert elénekelte ezt a

0: leszel.
1: Aztán elénekelte ezt a dalt is.
0: Olyankor elszáll a gondom, és újra érzem a régi grundot hangulatát.
1: Hát igen, mert focista volt. Úgy indult a karrierje sportolóként, aztán sajnos azt a sporttevékenységet abba kellett hagynia, de mi azért örülünk ennek, mert hogy így ilyen dalok születtek.
0: Bár mondják, a gyermek évek nincs visszakul, új mesék nem várnak.
1: 1946. októberében született Ihász Gábor, akinek a bátyja, Ihász Kálmán, olimpiai bajnok labdarúgó volt, az unoka tesója pedig maga Delhusza Johnny. 1977. Metronóm Fesztivál. S. Nagy István, Ihász Gábor, Múlnak a gyermekévek, közönségdíj. És te meg én, Heili Gáborral, és a Bojtorján együttessel.
0: Akárhogy számolom, és 30 év.
1: Hát sajnos nem sokkal többet kapott a jó Istentől Ihász Gábor, mert hogy 40 évesen, miután Magyarország legfiatalabb pop nagypapája lett, 2 évre rá, pontosabban 3 évre rá, hosszantartó súlyos betegségben elhunyt. És pont ezen a napon 37 éve vesztettük el. Én imádtam. Remélem örök is, és ezért örültek ennek a kis visszatekintésnek. Emlékezzünk most együtt Ihász Gáborra. 6 perccel. 9:50. Ez az Állj meg kislányát.

0: Állj meg, kislány, és állj meg, őzike! Nagyon vigyázzunk, hol is? Szervusz, jó reggelt!
1: Szervusz, Laci, én is Laci vagyok. Egy útinfóval szeretnék szolgálni. A Bocskai-kert, tehát elkerülő részen 11-es kilométer főnél egy őzike a belső részen, tehát a kerítésen innen próbálja keresni a kiutat, úgyhogy elég veszélyes.
0: Az biztos, hogy elég veszélyes, 354-es elkerülőn, 11-es kilométer szelvény és őzike bent az autó út pálya mellett, addig, amíg mellette van, reméljük kiút onnan. Őzike után nálunk Albatrosz érkezik. Hát ő könnyebben ki tudna repülni onnan, mint egy őzike. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, mindjárt 9:30 van.
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
5: Kia. Movement that inspires.
6: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
7: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
10: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
9: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
11: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. campusfesztivál.hu.

0: akár 40 fokkal is számolhat Debrecen, ma meg holnap 41-en. És hát este, éjszaka, éjfélkor még 29 fok volt. Kell még beszélnünk a hőmérsékletről? Szerintem nem. Mindenki érzi a saját bőrén, hogy milyen forróság van. Talán ilyen még nem is volt. Ilyen. Aztán az elmúlt időszakban biztos, hogy nem, de állítólag évtizedes, évszázados rekordok dőlnek meg a mostani hő kupola alatt eltöltött idő alatt, és hát a maximális hőmérsékletek miatt. Nem, mi játsszuk a hűsítős lágereket, mindjárt a 80-as évek egyik legjobb vígjátékával. A főszereplője Eddie Murphy volt. Sokat gondolkoztam rajta, hogy melyik részt hozzam a filmből. Gondoltam ott az elején, tudják, amikor a trónörökös tisztálkodik, és két ifjú hölgy fürdeti hát minden testrészét, de hát az elég korhatáros lett volna, ami a fenség testrészét illeti, úgyhogy inkább jöjjön az Amerikába, jöttem! Egy másik részletével.
1: Van, csak én képzelődöm, vagy tényleg minden nő érzelmi defektben szenvedik New Yorkban?
2: Itt ugyan nem találsz királynét.
1: Kérem, Clarence úr!
3: Éj! Az afrikai srácok! Hol koszáltatok ma este?
1: Mondja, uram, hol lehet itt helyes lányokat találni?
3: Menjetek el valami jó kis helyre, és nézzetek körül!
2: Minden mulatóban jártunk.
3: Na, ezzel szartátok el a dolgot, fiacskám, a bárokban nem lehet rendes lányokat felcsípni. Valami rendes helyre menjetek, nyugodt helyre, amilyen a könyvtár. Ott vannak rendes lányok, és a templomban is jó a termés, vagy azon a helyen, ahova én megyek, a független feketék gyűlésére. Ott aztán lesznek finom lányok. Jók, rendesek. Épp odaindulok a franc bele.
4: Van még egy meglepetésem a számotokra. Egy fiatal ember eljött ma közénk. Üssétek össze a bancsotokat, és köszöntsétek őt, nagy-nagy tapsot kérek. Városunk nagy hírű fiának, Mr. Randy Watsonnak! Igen, Randy Watson!
3: Fantasztikus érzés itt lenni ma este. Elbűvölő közönség. Tapsoljátok meg magatokat, és ha már ünnepeltek, köszöntsétek nagy tapsal a zenekaromat, a Szexi Csokoládét is. Szexi csokoládé.
0: Szexi csokoládé.
3: Remekül játszanak, ugye?
0: Az biztos.
5: I believe the children are our future.
3: Köszönöm.
5: Teach them well and let them be the way.
0: 1988. Eddie Murphy. És Arsenio Hall. Ez az Amerikába jöttem első része. Magyarországon egy évvel később, 1989. augusztusában mutatták be, és hát akkor, ha megengedik, nem a Szexi Csokoládé verziót játszanám le ebből a csodálatos dalból, hanem a Whitney Houstonét, bár a dal eredetileg George Benzoné volt. Most játsszuk akkor a legismertebb verzióját. 2 perccel, 9:45 után.

0: Ugyan nem bántad meg, hogy velem kezdted a hetet, és lassan búcsúztatod ezt a hónapot, hiszen június 29-e van, holnap már 30-a is, szerdán pedig itt van. Hát egyrészt az enyhülés, a frissítő eső és némi lehűlés, de meg a nyár új hónapja, a július. És hát közben megérkezett Szabó Anita is. Szervusz, Anita!
1: Hello, Laci!
0: Olyat mutatok, amit te még nem láttál.
1: Rajtam.
0: Figyelj, ősbemutató. Hány éve dolgozunk együtt? Sok-sok éve.
1: Hát 8-9-10.
0: Fiam, mutatom neked. Mi az, ami bizonyítja, hogy nagyon meleg van most? Mi van rajtam?
1: Rövid gatya.
0: Láttál már engem rövid nadrágban?
1: Hát nem, de már elképzeltelek.
0: Júj, micsoda kis perverz.
1: Nem, ezt most találtam ki. Egyébként nem láttalak még rövid gatyába, de hát nem is nagyon szoktalak, mert ugye itt a pulton csak a felsőtest.
0: Ez mint a televízió bemondó, pont olyan vagyok. Kovács P. József, csak felsőtest nem látszik a pultból.
1: Igen, a kis lábad megázik a vizes laborban. Hát most úgy kellene.
0: Nem szoktam rövid nadrágba járni, egyáltalán nem. Oké, tudom, hogy too much information, de ezzel támasztom
1: alá. De hogy mi a problémád ezzel egyébként?
0: Én nem szeretem a rövid nadrágot.
1: Jó, de hát ez nem egy sort egyébként, hanem térdedig leér.
0: Nem feskébe ülök itt most komolyan.
1: Jaj.
0: Jó, oké.
1: Okay, de még a hölgy lennél is szígyelős lennél, megértenél.
0: Nem, pirulnék. Születésnapi torta, hűsítő falatok, a Monami kávézó és cukrászdától. Kinek?
1: Lehet, hogy Kodde Gyulának, akit a Huga Zsuzsi mama is Csabika nevezett be hét Debrecenben. Sajna kicsit betegeskedve tölti ezt a napot, úgyhogy nagyon szeretnék a tortával meglepni. Volga Rolandot a családja köszönti 12 éves lett Roli. Létavértesen ünnepem a Lőrincné Mészáros Márta, akit Korinna és Anna köszöntenek. Hajdú Szoboszón egy nagyon szuper óvónénit, nem is, hogy simán szuper, a legszuperebb óvónénit köszöntik. Kovács Zoltán tyútyúja, Szotyi és Britney nevezték be. Boldog születésnapot kívánok!

0: Vannak az apukájuknak. Sümegi Kalmár Enikőt a családja köszönti, imádja a kutyákat, a túrázást és maximalista munkájában. Tóth László dereje is ünnepel. Nem így gondolsz, hogy mi a szakmája derejének? Nem nehéz kitalálni.
1: Hát szakács.
0: Igen.
1: A szilvás dereje.
0: Felesége, gyermekei, unokái, menyei és veje köszöntik a 60-on. Fekete János matolti az 50-et. Édesanyja, húga, sógora és unokahúgai köszöntik a fél évszázados bátyust. Kulcsár Fanni is ünnepelő ma lett 8 éves Hajdúhatházon. Isten éltesen, kedves Fanni. Apa, anya és Csilla is köszöntenek. Anda Krisztina is ünnepel, ma barátnője nevezte a tortasorsolás, a 34 éve barátnők már, és Krisztina pedig kozmetikusként dolgozik. Ünnepem a kis Sándorné Mária, Brigitta a lánya köszönti Nyiradonyban 4 gyermek szerető édesanyukáját, aki rendkívül dolgos és kitartó nő. Csuka Orsolya is ünnepem, a anya és apa köszönti az 5 éves nagylányt. Berta Sándor, Gyöngyi és a családja nevezték Hajdúhatházon 3 kerekű édesapja, aki mindenhez is ért. Nem tudom, ez a 3 kerekű, ez az akarta lenni, de így van leírva. 7 éves lett ma Újfalusi Gergő, anya és apa köszöntik, Gergő pedig szeptemberbe kezdi az iskolát, nagyon várja, a focilász pedig hát nála is tombol. És itt van még nekünk Varga Tiborné Edina, talán ő lesz a nyertesünk, hamarosan kiderül, az egész család nagyon szurkol érte, és 2 cuki fiú édesanyjaként nagyon megérdemelni a meglepetést.
2: Halló,
1: Veres Blankát keressük.
2: Jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok.
2: Adom.
1: Jaj, de jó, hogy ott van. Azt hittem, már nem kapom meg.
2: Ja, itt van, megvan. Majdnem nem sikerült, mert pont indulni készültünk az oviba.
1: Azt hittem, hogy lovagolni.
2: Hát, most meleg van egy kicsit a lovagláshoz, de majd később megyünk, ugye? Köszönjük.
3: Csókolom.
1: Szia, Blanka. Most mész az óvodába?
3: Nem, meggondoltuk magunkat.
1: Mégsem? De jó dolgod lesz akkor neked. Lehet, hogy szívesebben választanád a lovaglást, nem?
3: De.
1: És te olyan ügyes kislány vagy, hogy már tudsz lovagolni?
3: Igen.
1: És hány évesen?
3: 6
1: évesen? Na várj, kitalálom, mit kértél anyáéktól a születésnapodra. Talán csak nem egy lovat. Vagy már van 2 otthon?
2: Igen, hát lovas játékok 1000-rel az minden mennyiségben.
1: Vajon azt tudjátok-e, Blanka, hogy a lovak szeretik-e a születésnapi tortát?
3: Nem.
1: Nem. És te? Te kis ünnepelt? Te szereted?
3: Igen.
1: Te nyerted Debrecen kedvenc rádiójának a tortáját.
3: Köszönöm szépen.
1: Szerbusz! A mai napon a Monami kávézó és cukrászdában egy őrség zöld aranyatorta készül, aki megnyeri, Veres Blanka, aki pedig adja, Debrecen kedvenc rádiója, én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
2: Best FM.
4: Happy
1: egész család bekapcsolódott. Nagyon helyes, a család kedvenc rádiója a Best FM. Nem csak születésnapi torta, hanem a reggel informátorának járó pizzánk is van, a Melons Pizzéria felajánlásában. Vince Barbara és Zalán a Mitfarerre, ők nyerték ketten a mai ebédet vagy vacsorát? Na, majd eldöntitek.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Oké, a kaja fontos, de a folyadék pótlás még inkább. Szabó Anita néhány perccel ezelőtt egy zsugor ásványvízzel érkezett a stúdióba, rám is gondolt, és Debrecen városa is gondol a Debrecenben közlekedőkre, ugyanis tovább folytatódik az ivóvízosztás a hőségriasztás idején. A karitatív testület önkéntesei most például a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak vizet ma és a következő napokban. Ma 40, holnap meg 41. Hát 39, az sem lesz kevés. David Guetta és Sia, Nagy Bogi és Dash.
6: Remélem egyszer nagyon leszek újra az
1: én. És Frank Sinatra legcsodálatosabb dala.
7: Yes, there were times I'm sure you knew.
1: Most nem Frank Sinatrától, hanem majd Scott Chapmantől. Én szép napot kívánok mindenkinek, és kitartást a forróságban. A Best FM-en hallották, szerdától jön a felfrissülés.
5: Reklám.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Meleged van? Tisza ajtóablak. Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak. Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
9: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja. Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
10: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
5: Reklámot hallottak.
11: Idén elkezdődhet a debreceni nagyállomás rendbetétele. Megújul az óvoda egy hajdúbihari településen. Még marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
11: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a De Hír. A részletekről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek megújítása szerepel a tervek között. Ez követheti a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb, akadálymentesebb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Jelentős felújítás kezdődhet egy hajdúbihari település óvodájában, derül ki a Haon cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket, valamint az intézmény dolgozóit. A fejlesztés során megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. Jelentős felújítás kezdődhet egy hajdúböszörményi óvodában, derült ki a haon.hu cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket és az intézmény dolgozóit a Csillagvár óvoda Kölcsey Ferenc utcai telephelyén. A fejlesztés alatt megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem veseátültetési programja, amely immár 35 éve segíti a súlyos vesebetegek gyógyulását, számolt be róla az unidep.hu. A jubileum alkalmából rendezett tudományos ülésen a szakemberek áttekintették az elmúlt 3,5 évtized eredményeit, valamint a szervátültetés és jövőjét meghatározó fejlesztéseket. A debreceni központban az első veseátültetést 1991-ben végezték el, azóta több mint 1000 beavatkozás történt. A program ma már nem csak a gyógyításban, hanem az oktatásban és a kutatásban is kiemelkedő szerepet tölt be. A szakemberek szerint az Eurotransplant rendszerhez való csatlakozás is jelentősen javította a betegek esélyeit, a cél pedig továbbra is az, hogy minél több rászoruló juthasson időben életmentő szervátültetéshez. Az előrejelzések szerint legközelebb szerdán érheti majd el hidegfront Debrecent és környékét, addig marad a kánikula térségünkben. Vagyis még a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
3: Boldog kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyáresték. Mrs. Millicent Ginger's Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
4: Tiszaajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
5: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
6: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.

A halott pénz slágere szólt, amikor feladnád itt a Best FM-en. A hétfő délelőttben csodás napot kívánok mindenkinek, önök azért ne adják fel. Már látjuk a kánikula végét, csütörtökre már egész kellemes 30 fokos hőmérsékletnek örülhetünk. A mai napot még mindenki bírja ki, akár vizes palackokkal körbevéve, és hűsítő zenei kedvencekkel. A mikrofonnál Szabó Anita, a forrodról pedig 500-540 csörögjenek bármilyen kérdéssel, kéréssel, ami érinti a Best FM hallgatóit. Az útinfók is jöhetnek 30-9-33-104-6, ez SMS és Viber számunk. Köszöntjük ma a Pétereket, Pálokat, és hamarosan a csillagok is jósolnak. Előtte viszont már Ray Parker Jr. és a Ghostbusters indult el a Szellemírtók című film ikonikus betétdala.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, sugárzó jókedve van attól, hogy bolygója valóságos szerencse áradatot jelez, nem ismer lehetetlent, a legbonyolultabb feladatokat is felvállalja. Mika, sokat köszönhet annak, hogy jól értesült és az információ helyzeti előnyökhöz juttatja. Szívesen flörtöl és kacérkodik, sőt, talán még egy kalandba is belebonyolódik. Ikrek, mozgalmas nap előtt áll, és nem csak ön lesz nyitottabb a környezete gondjai iránt, hanem önnel is törődnek. Rák, szerencsés nap ez álláskeresésre, fontos megbeszélésre hívhatják az előmenetelével kapcsolatban. Oroszlán, számtalan elintézni való vár önre, rengeteg telefon és egy néhány megválaszolatlan levél. Szűz, ma a Vénusz karjaiba vetheti magát, kérjen egy kis előleget földi megfelelőjétől. Mérleg, ha még nem nyaralt, itt az ideje, hogy behozza a lemaradását, az utazás jót tenne most. Skorpió, jó híreket hall a munkahelyén, hivatásában erősödik a pozíciója. Nyilas, jelentkezik egy távolban lévő ifjú rokon, aki szeretne eljönni látogatóba, egy beszélgetéssel mindent tisztázhat. Bak, fizikailag ragyogó formában van, éljen vele, a csillagok állása kedvez egy utazás számára, de egy szerződés lezárásához is. Vízöntő, bölcsesség és magabiztosság jellemzi, ügyesen alakítja a dolgait, értékes új kapcsolatokat hoz létre. Alak, sokat remélhet, sokat várhat a mai naptól, de azért ne számítson zökkenőmentességre. Partnerével ugyanazt akarják elérni, és kölcsönösen segítik egymást.

0: Köszöntjük Péter nevű hallgatóinkat! A Péter férfi név a latin Petrus szóból származik, jelentése kőszikla. A Biblia szerint Jézus hívta Simont, tanítványainak egyikét, Kepa néven, amely arámiul sziklát jelent. Péter volt a szikla, amelyre Jézus szavai szerint az egyházat építette. Női párja Petra, rokon nevek Pető, Petúr. Számos híresség viseli ezt a nevet, többek között a történelemben Orzeoló Péter magyar király, Szent Péter az első pápa, Besenyei Péter műrepülő versenyző, Huszti Péter Kossuth díjas színész rendező, és nem utolsó sorban ön kedves Péter, aki a rádiót hallgatja.
1: A Menas cukrászdába várják ma is azt a szerencsés nyertest, vagy nyerteseket, akik névnapjukat ünneplik, illetve házassági évfordulós párok is neveztek. Nézzük, hogy június utolsó hétfői napján ki lesz a szerencsés nyertesünk. Azt már látom, hogy két kisrácról van szó, és mindjárt kiderül, hogy hogy is lehet ma két nyertesünk.
2: Halló, tessék, Cibere Váradi Angéla.
1: Szia Angéla, Best FM Rádió.
2: Ja.
1: Én Szabó Anita vagyok. Van neked két csodálatos nagyfiad?
2: Hát egy kicsi és egy nagy, igen.
1: Nem 7 évesek mind a ketten?
2: Nem, az egyik ők 7 éves, a másik pedig 7 hónapos.
1: Jaj, értem. Igen, akkor tényleg van egy pici és egy nagyfiad. És hogy hívják őket?
2: Péter és Pál. Nincs a családban, mindenki ezt kérdezi, főleg úgy, hogy a Pál a nagyobbik gyermek. Nagyon tetszett nekik ez a név, és egyébként illik is hozzá. De így, hogy a kistesú is fiú lett, így adta magát, hogy akkor ő pedig Péter lesz.
1: És akkor így egy napon tudnak ünnepelni a srácok.
2: Ez sem utolsó szempont, úgyhogy így jó időben Péter pálnapozunk.
1: Akkor a 7 hónapos kisfiad még nem gondolom, hogy sütizik.
2: Nem hiszem.
1: De akár anyán keresztül sütizhet is.
2: Úgy biztosan fog, igen.
1: A Melans szuprázába várnak benneteket egy fincsi süti kóstolóra.
2: Nagyon szépen köszönjük a fiúk nevében is.
1: Kívánunk nekik nagyon-nagyon boldog névnapot, és írzat, hogy már most nagyon jó testvérek. Ez miben mutatkozik meg?
2: Hát ugye a nagyobbik már ki tudja teljesen fejezni. Ő nagyon szereti a kis tesóját, nagyon törődik vele, nagyon vigyáz vele. A kicsi pedig minden mozdulatával a nagy tesót keresi, hogy lássa őt.
1: És ez idővel csak még jobb lesz, meg még jobban össze fognak nőni. Én gratulálok nekik szeretettel, csodás napot kívánunk, jó vakációt Palikának, a Melansba pedig majd, ha nem is ezen a nagyon meleg napon, de várnak benneteket, jó?
2: Nagyon szépen köszönjük.

0: Új helyszínen rendezik meg a Hajdúhét Fesztivált, 1 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt emeltek vádat, még marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megújult arculattal és új helyszínen várja a látogatókat a 32. Hajdúhét rendezvénysorozat, írta meg a HAON. A szervezők célja, hogy a fesztivál még több élményt kínáljon a résztvevőknek, ezért idén több változással is készülnek. Az új helyszín nagyobb teret biztosít a programoknak, miközben a megújult arculat modernebb megjelenést ad az eseménynek. A rendezvényen koncertek, kulturális és családi programok, gasztronómiai kínálat, valamint számos közösségi esemény várja az érdeklődőket. A szervezők bíznak abban, hogy az átalakításoknak köszönhetően még többen kapcsolódnak be a fesztivál programjaiba, amely továbbra is a térség egyik jelentős nyári közösségi eseménye marad. Az idei Hajdúhét a hagyományok megőrzése mellett a megújulásra is hangsúlyt helyez, így a visszatérő vendégek és az első alkalommal érkezők is számos újdonsággal találkozhatnak. Fejlesztési tervekről, nemzetközi együttműködésekről és a katasztrófavédelem munkájáról is tárgyalt a Hajdúbiharvár megyei közgyűlés, derült ki a hbmo.hu cikkéből. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő hazai és európai uniós projekteket, valamint azok várható eredményeit. A képviselők beszámolót hallgathattak meg a katasztrófavédelem elmúlt időszakban végzett munkájáról és a térség biztonságát érintő feladatokról is. A közgyűlés célja, hogy a fejlesztések és a nemzetközi partnerségek révén tovább erősödjön a vármegye gazdasági és társadalmi fejlődése, fogalmaztak. Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ez követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagy állomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Jogosulatlanul próbált visszaigényelni csaknem 1 milliárd forintot egy cég ügyvezetője, adta hírül a Hajdú Press. A férfi ellen költségvetési csalás miatt indult eljárás. A vád szerint a vállalkozás valótlan tartalmú számlák felhasználásával akart jelentős összegű áfaigényléshez jutni. A hatóságok azonban feltárták a szabálytalanságokat, így a kifizetés nem történt meg. Az ügyben vádat emeltek, a debreceni törvényszék dönt majd a felelősség kérdésében.
2: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
0: Marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
1: Debrecen zenei kedvencei között folytassuk útinformációval. Itt a hétfő délelőtt utolsó órájában kellemes délelőtöt, jó utat, biztonságos célba érést mindenkinek. Nagyon vigyázzanak magukra ebben a rekkenő hőségben. A rendőröket ez sem veti attól vissza, hogy végezzék a munkájukat. Sebességmérésre számíthatnak a 4-es számú főúton, a Nyíregyháza felől érkezőket mérik a téglási nagy kanyarban. Ha önnek is van egy útinfója, ossza meg velünk. Köszönjük szépen, 500-540 a forródrót, továbbra is harmadfokú hőségriadó van érvényben, hogyha úgy érzik, hogy fáradtak, akkor egyáltalán ne nehezteljenek saját magukra. A hőmérséklet sokfelé elérheti majd a 38-40 fokot, ilyenkor a szervezetünk pedig óriási munkát végez. A szívünk sokkal gyorsabban pumpál, hogy lehűtse a testet, emiatt pedig akár 20-30%-kal is nagyobb terhelés alatt dolgozik. A nagy meleg ráadásul lassítja a reakcióidőt, ezért vezetés közben különösen figyeljünk egymásra magunkra, most tényleg ne rohanjunk sehova, tartsuk be a féktávot, és legyünk türelmesek, még hogyha nem is könnyű, ha nem vagyunk szomjasak, akkor is próbáljunk meg egy kis folyadékot magunkba préselni. Az idősekre, kisgyermekekre és a házi kedvencekre pedig fokozottan figyeljünk, az autóba bezárva se embert, sem állatot nem hagyunk. Ha pedig valaki nem érzi jól magát, esetleg észreveszi, hogy valaki rosszul van az utcán, munkahelyen, akkor mindenképpen kérjen segítséget, tárcsázza a 112-t, vigyázzanak magukra, egymásra, mint pedig a Hold Violadalát hozom önöknek a zenei folytatásban.
2: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Na szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
4: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
5: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású drift fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
6: Tisza ajtó ablak, új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.

A Best délelőttben szólnak a zenei kedvencek a zenerádiójában, itt a Best FM-en 12:30 után 6 perccel, a mesterséges intelligencia pedig néhány év alatt teljesen felforgatta a zeneipart. Ma már elég néhány mondatot beírni egy AI programba, és pillanatok alatt elkészül egy teljes dal, zenével éneket, sőt akár egy híres előadó stílusában is. Nemrégiben egy nagyszabású oknyomozás rávilágított arra, hogy több mint 21 millió szerzői jogvédelem alatt álló zeneszám szerepelhetett azokban az adatbázisokban, amelyeket mesterséges intelligenciát fejlesztő cégek használtak a modelljeik tanításához. A listán olyan világsztárok nevei is feltűnnek, mint például Taylor Swift vagy Bad Bunny, Billie Eilish vagy éppen a Nirvana. A nyomozás szerint pedig ezeket a fejlesztők AI zenerendszerek betanítására használhatták. A vita lényege pedig nem az, hogy az AI képes a zenét írni, hanem az, hogy ehhez engedély nélkül használhatók-e mások művei. A nemrégiben nyilvánosságra hozott adatbázisok azért különösen fontosak, mert a zenészek most először ellenőrizhetik, hogy szerepele a munkájuk az AI tanításához használt gyűjteményekben. Több előadó nyilvánosan is felháborodott, miután megtalálta saját dalait a listákban. Ilyen volt például Taylor Swift, hogy ez ellen lesz valamilyen jogszabályozás vagy ellenszer. Így a mesterséges intelligencia világában eléggé megfoghatatlan, de erről majd a bíróság dönt. Taylor Swift pedig már is érkezik egy újdonságával, az Open Lights-szól, itt a Best FM-en.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészek, az élet a tiéd. Minek őre ment

0: döntöttek a Hajdúszoboszlói Rock Fesztivál jövőjéről. 3 millió forintos adomány segíti a koraszülöttek ellátását. Marad a Kánikula. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Napirendre került a Hajdúszoboszlói Rock Fesztivál ügye a helyi képviselőtestület ülésén, tudósította HAON. A városvezetés a rendezvény megszervezésének feltételeiről és támogatásáról tárgyalt. A cél, hogy a fesztivál a jövőben is biztonságos és magas színvonalú programot kínáljon a helyieknek és a vendégeknek. A testület ülésen több a lebonyolítást érintő kérdésben is döntés született, így folytatódhatnak az előkészületek a rendezvény megszervezésére. 3 millió forintos támogatással segíti a Debreceni Egyetem Klinikai Központ koraszülött intenzív centrumának munkáját. Egy Debrecenben is működő multinacionális vállalat, számolt be róla a Dehír. A felajánlás a legkisebb betegek korszerűbb ellátását szolgálja. Az adományt olyan eszközök és fejlesztések megvalósítására fordítják, amelyek tovább javíthatják a koraszülöttek gyógyításának feltételeit. A vállalat hosszú évek óta támogatja a térség egészségügyi intézményeit és közösségi kezdeményezéseit. A klinika szakemberei szerint minden ilyen segítség hozzájárul ahhoz, hogy a legkisebb paciensek még magasabb színvonalú ellátásban részesüljenek. Újabb rekordot döntött a Diák Olimpia. A teljes tanévet felölelő programsorozatra csaknem 400 ezer nevezés érkezett. Adta hírül a Magyar Diák Sportszövetség honlapján. Az idei immár 39. Diák Olimpián több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket, a nevezések száma pedig ismét minden korábbi csúcsot felülmúlt. A résztvevő intézmények száma is rekordot döntött, csaknem 2800 iskola kapcsolódott be a programokba, miközben közel 200 ezer diák sportolt a tanévben. A legnépszerűbb sportág továbbra is az atlétika volt, ezt a labdarúgás, majd az úszás és a röplabda követte. A megyék közül bár ismét Borsod-Abaúj-Zemplén bizonyult a legaktívabbnak, több mint 32 ezer nevezéssel, a települések rangsorában a főváros mögött Miskolc és Debrecen is az élmezőnyben végzett. A Magyar Diáksport Szövetség

0: Szerint a folyamatos növekedés azt mutatja, hogy egyre több fiatal választja a rendszeres testmozgást, miközben a Diákolimpia nem csak a tehetségek felfedezésében, hanem az egészséges életmód és az esélyegyenlőség erősítésében is fontos szerepet tölt be. Szeptemberben jubileumi 40. tanévével folytatódik a versenysorozat.
1: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: A szél többnyire gyenge mérsékelt lesz, és egyúttal marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A pollenek közül a gombák szinte extrém a levegőben.
2: Célállomás
3: Debrecen.
2: Pozíció
3: 104,3.

0: Profibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: A hétfő déli kívánság műsort hallgatják itt a Best FM-en. Hello Debrecen, üdv a hallgatóknak, a mikrofonnál Szabó Anita. Jó étvágyat mindenkinek, kitartást a munkában, tényleg már beléptünk a délutánba, és jöjjenek út információk is. Saci írta nekünk, hogy az egyetem sugárúton baleset történt, míg az előző órában, hogy ezzel ott mi a helyzet. Arról számoljanak, de hogyha éppen arra járnak 500-540 a forródrót, illetve trafira, rendőri ellenőrzésre lehet számítani a Vámospécsi úton Debrecenből kifelé. A négyesen is mértek a rendőrök, még a délelőtti órákban a Téglási Nagykanyarban Nyíregyháza felől érkezőket, de bárhol látják felbukkanni őket, azt osszák meg a többi hallgatóval, és persze jöhetnek a zenei kedvencek, hiszen 14 óráig teljesülnek ma is. A kérések, üzenetek, Pétereket, Pálokat köszöntsék, születésnapos ismerősöket, és itt van mindjárt egy kedves üzenet Anitától. Sziasztok! Szeretettel köszöntöm a szomszédasszonyomat szülinapja alkalmából, aki egy benzinkúton dolgozik, és minden nap kedves mosollyal köszönti a vásárlókat. Tudom, hogy a Best FM szól a munkahelyén, és szeretném meglepni egy dallal, amit rátok bízok. Üzenem neki, hogy várom itthon egy szülinapi kávéval, és hogy ilyen szomszédasszonyt kívánok mindenkinek. Anita, köszönjük szépen! Én már hozom is az ünnepel születésnapos szomszédasszonyodnak Tóth Verától a Sorskerék című dalt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Boldogkővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárestéik. Mrs. Millicent Ginger's Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
2: Ajtó, ablak, árnyékolás, kószaprofil.hu. Ha kint tartaná a hőséget, a hideget, az esőt, a szúnyogokat, a gyanús alakokat, vagy ha éppen nyitna a világra. Kószaprofil. Ajtó, ablak, árnyékolás. Kószaprofil.hu.
3: Megújult az idén 10 éves víztoronykert. Gyönyörű környezetben, mindennapos nyitvatartással és hétfőtől csütörtökig tartó 750 forintos italakciókkal vár téged is Debrecen kultikus helyszíne. Filmkert, bőrze, gyerekprogram, akusztikus estek, koncertek, buli. Nagyerdei víztorony. Az égig érő élmény.
4: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
5: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.

Titkos üzenet érkezik a TNT-től 12:30 után 7 perccel a déli kívánság műsorban. Egyébként nem annyira titkos az üzenet. Andrea Emőke, Panna és Zsófi írta nekem az üzenetet. Sziasztok! A világ legjobb főnökét szeretnénk szülinapján köszönteni. Áldott jó szíve van. Mi pedig egy nagyon összetartó csapat vagyunk. Küldjük neki a TNT dalát. Ez lesz a titkos üzenet. Isten tartson meg erőben, egészségben. Ezt üzenjük Ferinek. A TNT dala pedig már pörög is. Itt a

hétfő déli kívánság műsor szól itt a Best FM-en, a 104.6-on egy ezeres slágerre folytatjuk. A Formóc indult el itt a Best FM-en. János szeretné küldeni Emőkének a tesójának, aki már nagyon várta, hogy meglegyen a jogsia. Imád is vezetni, gratulálunk a vizsgájához, és balesetmentes közlekedést kívánunk neki. A Best FM is ezt kívánja, nem csak Emőkének, hanem önöknek is. A Vámospércsén kifelé pedig ne felejtjék, hogy mérnek a rendőrök.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Június 26-tól keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja. Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
2: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
3: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
4: Reklámot hallottak.
5: Míg idén elkezdődhet a debreceni nagyállomás rendbetétele, megújul az óvoda egy hajdúbihari településen, még marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
5: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a De Hír. A részletekről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek megújítása szerepel a tervek között. Ez követheti a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb, akadálymentesebb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Jelentős felújítás kezdődhet egy hajdúbihari település óvodájában, perül ki a Haon cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket, valamint az intézmény dolgozóit. A fejlesztés során megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. Jelentős felújítás kezdődhet egy hajdúböszörményi óvodában, derült ki a haon.hu cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket és az intézmény dolgozóit a Csillagvár óvoda Kölcsey Ferenc utcai telephelyén. A fejlesztés alatt megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem vese átültetési programja, amely immár 35 éve segíti a súlyos vesebetegek gyógyulását, számolt be róla az unidep.hu. A jubileum alkalmából rendezett tudományos ülésen a szakemberek áttekintették az elmúlt 3,5 évtized eredményeit, valamint a szervátültetés jövőjét meghatározó fejlesztéseket. A Debreceni Központban az első vese átültetést 1991-ben végezték el, azóta több mint 1000 beavatkozás történt. A program ma már nem csak a gyógyításban, hanem az oktatásban és a kutatásban is kiemelkedő szerepet tölt be. A szakemberek szerint az Eurotransplant rendszerhez való csatlakozás is jelentősen javította a betegek esélyeit, a cél pedig továbbra is az, hogy minél több rászoruló juthasson időben életmentő szervátültetéshez.
6: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen, az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazása.

0: alkalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
1: Az előrejelzések szerint legközelebb szerdán érheti majd el hidegfront Debrecent és környékét, addig marad a kánikula térségünkben. Vagyis még a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.
2: A hírek után folytatódik az Éri kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
2: A hívható telefonszám 500 540.

0: kívánságműsor a Best FM-en. A forró drót 500-540. 500-540.
1: Csónakos. Itt leszek. Barabás.
2: Itt leszek.
1: Nemecsek.
3: Itt leszek.
1: Leszik.
3: Itt leszek.
1: Richter.
4: Itt leszek.
1: Weiss.
5: Itt leszek.
1: Csele.
6: Itt leszek.
1: Kolnai.
7: Itt leszek.
8: Boka.
1: Itt leszek.
9: Hey!

0: Hello, Best FM.
1: Jó napot kívánok! Zenét szeretnék kérni.
0: Sziasztok! Hogy hívnak benneteket?
1: Jónás Lillanat és Rász Olivia.
0: Szuper, ügyesek vagytok, lányok. Miért is hívtatok engem, vagyis a kívánság műsort?
1: Tesszel bármit szeretnénk kérni.
2: Igen.
0: Még két desanyongó itt rajtam kívül. Melyik a kedvenc tőle?
1: Hát, az ómámmal például.
2: Igen.
0: Na, akkor legyen az a dal?
1: Igen.
2: Igen.
0: És tudtok belőle énekelni egy kis részt, mondjuk a refrént?
1: Persze. Kicsuk a bakabána, gyere bújj hozzám, ég a teste, a táncok jár, a szép a lelked, a szíve úgy fáj. Kicsuk a bakabána, gyere bújj hozzám, ég a teste, a táncok jár, szép a lelked, a szíve úgy fáj.
0: Nagyon szép volt, lányok, jön Destől is, ügyesek vagytok, puszi nektek.
1: Köszönjük, szia!

Kívánság műsor a Best FM-en. A forró drót 500-540. 500-540.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben, mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél meg itt az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fejemben.

0: hívható telefonszám
1: 500-540.
2: Itt is vagyok Debrecenből, és köszönettel szeretnék kérni Önöktől egy szép dal férjem emlékezetére és az én kedvemre, egy szép Elton John-t. Köszönöm szépen!

Debrecen zenei kedvenceit hallgatják itt a 104.6-on a Best FM-en. A déli kívánság műsor hamarosan elköszön, és elárulom azt is, hogy mi köze van a Hip Hop Boysnak, Tayo Cruzhoz, Floridához, vagy éppen Rúzsa Magdihoz. Hát lehet, hogy nem sok, de ők érkeznek szépen sorban, így visszafelé, ahogy elmondtam. Zsaninak érkezik egy Hip Hop Boys láger, a Megbántottak, Gábornak jön Tayo Cruz és Florida közöse a Hangover, Rúzsa Magditól az Aduás című dalt pedig Kristóf küldi Dórinak, és köszöni neki, hogy mindenben számíthat rá. Én is számítok önökre, de legközelebb holnap délelőtt itt a Best FM-en. Én köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 4 órában. Tartsanak továbbra is a Best FM-en.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Új helyszínen rendezik meg a Hajdú Hét Fesztivált, 1 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt emeltek vádat, még marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Megújult arculattal és új helyszínen várja a látogatókat a 32. Hajdú Hét rendezvénysorozat, írta meg a HAON. A szervezők célja, hogy a fesztivál még több élményt kínáljon a résztvevőknek, ezért idén több változással is készülnek. Az új helyszín nagyobb teret biztosít a programoknak, miközben a megújult arculat modernebb megjelenést ad az eseménynek. A rendezvényen koncertek, kulturális és családi programok, gasztronómiai kínálat, valamint számos közösségi esemény várja az érdeklődőket. A szervezők bíznak abban, hogy az átalakításoknak köszönhetően még többen kapcsolódnak be a fesztivál programjaiba, amely továbbra is a térség egyik jelentős nyári közösségi eseménye marad. Az idei Hajdú Hét a hagyományok megőrzése mellett a megújulásra is hangsúlyt helyez, így a visszatérő vendégek és az első alkalommal érkezők is számos újdonsággal találkozhatnak. Fejlesztési tervekről, nemzetközi együttműködésekről és a katasztrófavédelem munkájáról is tárgyalt a Hajdúbiharvár megyei közgyűlés, derült ki a hbmo.hu cikkéből. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő hazai és európai uniós projekteket, valamint azok várható eredményeit. A képviselők beszámolót hallgathattak meg a katasztrófavédelem elmúlt időszakban végzett munkájáról és a térség biztonságát érintő feladatokról is. A közgyűlés célja, hogy a fejlesztések és a nemzetközi partnerségek révén tovább erősödjön a vármegye gazdasági és társadalmi fejlődése, fogalmaztak. Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ez követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagy állomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Jogosulatlanul próbált visszaigényelni csaknem 1 milliárd forintot egy cég ügyvezetője, adta hírül a Hajdú Press. A férfi ellen költségvetési csalás miatt indult eljárás. A vád szerint a vállalkozás valótlan tartalmú számlák felhasználásával akart jelentős összegű áfaigényléshez jutni. A hatóságok azonban feltárták a szabálytalanságokat, így a kifizetés nem történt meg. Az ügyben vádat emeltek, a debreceni törvényszék dönt majd a felelősség kérdésében.
2: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósza Profil a

0: minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
1: Marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
2: Na figyelj! Az előző készlet, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.

0: korszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Öregszünk, haver. Egy kis pejhes kuki randizni akar az egyetlen kicsi lányommal. Ki vagy te?
2: Csókolom, én Reggie vagyok.
1: Mit akarsz itt?
2: Meg önért jöttem.
1: Hány éves vagy?
2: 15 vagyok, uram.
1: 30-nak nézel ki, cula? Igazold magad.
2: Nincs nálam igazolvány.
1: Szóval nincs nálad. Falhoz megmotozlak. Játszod a kandúrt, macska Jancsi.
3: Ki ez az ajtóban?
1: Reggie! Randizni akar meg önnel.
4: A neved?
2: Reggie.
4: Mondta a csávó, hogy Reggie vagy, meg önnel akarsz randizni?
2: Igen,
4: hány
2: uram.
4: Éves vagy?
2: 15.
4: 30-nak nézlek, cula.
1: Ére figyelj, 10 óra 1 perckor legyen itthon a lányom. Ha nem lesz itthon addigra, kocsiba pattanok. Fogtad, kuki?
5: És én is. Ahó, Reggie, ne haragudj, hogy már itt is vagyunk. Remélem, nem ijesztett rád meg ön apukája.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Meleged van? Tisza ajtóablak. Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak. Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
2: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
3: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot a Fórum Csapó utcai bejárat.

0: hírek a Best FM-en.
1: Napirendre került a Hajdúszoboszlói Rockfesztivál ügye a helyi képviselőtestület ülésén, tudósította HAON. A városvezetés a rendezvény megszervezésének feltételeiről és támogatásáról tárgyalt. A cél, hogy a fesztivál a jövőben is biztonságos és magas színvonalú programot kínáljon a helyieknek és a vendégeknek. A testület ülésen több a lebonyolítást érintő kérdésben is döntés született, így folytatódhatnak az előkészületek a rendezvény megszervezésére. 3 millió forintos támogatással segíti a Debreceni Egyetem Klinikai Központ koraszülött intenzív centrumának munkáját, egy Debrecenben is működő multinacionális vállalat, számolt be róla a Dehír. A felajánlás a legkisebb betegek korszerűbb ellátását szolgálja. Az adományt olyan eszközök és fejlesztések megvalósítására fordítják, amelyek tovább javíthatják a koraszülöttek gyógyításának feltételeit. A vállalat hosszú évek óta támogatja a térség egészségügyi intézményeit és közösségi kezdeményezéseit. A klinika szakemberei szerint minden ilyen segítség hozzájárul ahhoz, hogy a legkisebb paciensek még magasabb színvonalú ellátásban részesüljenek. Újabb rekordot döntött a Diák Olimpia. A teljes tanévet felölelő programsorozatra csaknem 400 ezer nevezés érkezett, adta hírül a Magyar Diák Sportszövetség honlapján. Az idei immár 39. Diák Olimpián több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket, a nevezések száma pedig ismét minden korábbi csúcsot felülmúlt. A résztvevő intézmények száma is rekordot döntött, csaknem 2800 iskola kapcsolódott be a programokba, miközben közel 200 ezer diák sportolt a tanévben. A legnépszerűbb sportág továbbra is az atlétika volt, ezt a labdarúgás, majd az úszás és a röplabda követte. A megyék közül bár ismét Borsod-Abaúj-Zemplén bizonyult a legaktívabbnak, több mint 32 ezer nevezéssel, a települések rangsorában a főváros mögött Miskolc és Debrecen is az élmezőnyben végzett. A Magyar Diáksport Szövetség szerint a folyamatos növekedés azt mutatja, hogy egyre több fiatal választja a rendszeres testmozgást, miközben a Diák Olimpia nem csak a tehetségek felfedezésében, hanem az egészséges életmód és az esélyegyenlőség erősítésében is fontos szerepet tölt be. Szeptemberben jubileumi 40. tanévével folytatódik a versenysorozat. A szél többnyire gyenge mérsékelt lesz, és egyúttal marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A pollenek közül a gombák szintje extrém a levegőben.
2: Köszönjük szépen, 39 fok van most itt Debrecen belvárosában.
3: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
2: 3 óra múlt, ez itt a Best FM a 104.6-on. Hello mindenkinek, aki még nem sült meg teljesen, nagyon óvatosan ebben a kánikulában. Mi pedig stílszerűen egy karibi nyári hangulatú dallal kezdjük meg a délutáni mókát. Jön Justin Wellington és az Aiko Aiko. A hírek

0: csak morfinánne. Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Halló, Annácska! Maga az? Itt Aladár. Óriási szenzációban. Szerencsésen megérkeztem. Kicsit le vagyok már sülve.
2: Nem magáról beszéljen, mert szétrobbarok. Mi van a Kovács Verával?
1: Hát ide hallgasson. Kovács Vera itt van Szűcs vezérigazgatóval. Igen, ez nem a mi Szűcsünk. Egy egészen más Szűcs. Egy kis Szűcs. Mi nem érti? Nem, mint ahogy mondják, a mit Szűcs kis Szűcs. Sos Szűcs hús. Sos Szűcs hús Szűcs kis Szűcs.
0: Egy filmzet.

0: Első kézből az utakról.
1: Szervusz, Gavi vagyok. A Domusnál keresztbe áll egy kis áruszállító, és lezárja még a sineket, és néhány alkatrészeit volt magam. Egy szembelegó oldalánál, ennyit látom, mert csak jöttem el mellettük. Akadozik a forgalom egyelőre.
0: Ahol a zenei újdonságok mellett
2: egykori nagy kedvencei is szólnak.
0: Best

FM, a 104.6-ot hallgatják. Gyors helyzetjelentés az utakról. Van két trafiboxunk, dolgozik a trafibox a Budai Nagyantalon, illetve mérnek a rendőrök Balmazújváros és Debrecen között a 33-16-os úton. És sajnos egy balesetet is jelentettek a hallgatóink. A Vágóhíd és a Veselényi utca kereszteződésében történt egy ütközés nem olyan régen. Ott némi torlódás emiatt előfordult, reméljük, hogy nincs nagy baj. A nagy meleg egyébként az utakon is veszélyes lehet, ilyenkor a sofőrök tompábbak, dekoncentráltabbak, lassabbak, és ez nyilván növeli a baleset veszélyt, úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjen mindenki. És mi is kérünk egy kis figyelmet, akár útközben is, hozzuk a legjobb zenéket. A Best Elite, a Hooligans!

0: Itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, hát elég nagy a zsongás az utakon is. Ugye az előbb egy fél mondatban egy hallgatónk már említett, hogy történt egy baleset a Füredi úton, azóta egy picit többet tudunk már, hála önöknek. A Füredi és a Nádor utca kereszteződésében történt egy ütközés, két autó, és állítólag hát már ott vannak a mentők, a tűzoltók és a rendőrök is, szóval valószínűleg súlyosabb esetről van szó, reméljük, hogy azért komolyabban senki nem sérült meg. Elég nagy tolódás van már most is, pedig nem olyan régen történt a baleset. Tehát a Füredi és a Nádor utca kereszteződésében baleset, hogyha esetleg tudnak, akkor kerüljenek másfelé. Jó utat! Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: Boldog kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárestéjék. Mrs. Millicent Gin Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Rum Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
5: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.

0: legjobb ezt a FM-et hallgatják a 104.6-on, és itt szállnak van mondandója az utakkal kapcsolatban, ugye? Haló!
1: Sziasztok! A Budai Nagyantalon a Karickában van a madárka. Mindenki vigyázzon!
0: Köszönjük szépen! Tehát a Budai Nagyantalon továbbra is működik a Trafibox.
2: A Trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: És hát lehet irigykedni azokra, akik a Balcsin nyaralnak most éppen. Általában nagyon kellemes a víz. Azt olvasom a hírekben, hogy a tó vizének a felszíni vízhőmérséklete egyes helyeken elérte a 30 fokot. Általában a Keszthely környékén a legmelegebb a víz jelen pillanatban. Hát jó lenne csobbanni egy kicsit, de azért ide a város közepébe is cseppészünk most egy kis Balatont. Jön a Forever Club és a Balatoni Láz.

hallgatják a 104.6-on. Jó munkát mindenkinek, 8 perccel múlt el délután 3:30, és jön az a dal, amiből könnyen lehet, hogy az év slágere lesz, Bibi Rexha és a Faithless feldolgozás, a New Religion. Nem tudom, mennyire tudják egyébként, de Bibi Rexha nem is annyira énekesnőként, inkább dalszerzőként indított el a karrierjét. 10 éves korában megnyert egy rangos dalszerző versenyt az USA-ban, és onnantól kezdve szó szerint versengtek érte a legnagyobb kiadók, hogy hol dolgozzon. 22 évesen már Selena Gomeznek írt dalokat, és csak utána jött Isten igazából az éneklés az életében. Szóval a Bibi Rexha és a Faithless és a New Religion most a Besten.

ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Hát ahogy mondani szokás, olyan meleg van, hogy már megkértem valakit, hogy vessen rám egy hűvös pillantást, meg olyan meleg van, hogy lassan tepertőt izzadok, meg olyan meleg van, hogy a tehenek már tejport adnak, meg olyan meleg van, hogy bezárt a Debreceni Vidám Park, de tényleg az extrém hőség miatt ma is és holnap is zárva tartanak. Azt írják, hogy ez a kánikula fokozott egészségügyi kockázatot jelent, a felforrósodó fémszerkezetek égési sérüléseket okozhatnak, a tűző napon való várakozás pedig növeli a hőguta és a kiszáradás veszélyét, úgyhogy ma és holnap inkább zárva tart a Debreceni Vidám Park. Ha minden jól megy, akkor szerdán már a megszokott rendben várják majd a családokat. Nálunk pedig menetrend szerint érkezik egy újabb nagy kedvenc. Itt a Coldplay és a BTS és a My Universe. Yeah.

0: Love ezt a fölött hallgatják a 104.6-on. Köszi mindenkinek, aki folyamatosan küldi nekünk a közlekedési infókat az utakról. Ugye most mindenki a Füredés, a Nádor utca kereszteződéséből jelent nekünk, ahol nem olyan régen történt egy baleset. A mi híreink szerint egy kis terautó és egy személyautó ütközött. Ott vannak a rendőrök, ott vannak a tűzoltók, és hatalmas torlódás van. És a baleset miatt jelen pillanatban a kettes villamosok is két szakaszban közlekednek. A Nádor utcánál át kell szállni, azt írja a DKV, hogy ez így is marad, amíg ott tart a helyszínelés. Tehát ha tudják, akkor jó messzire kerüljék most el még egy darabig a Füredi út és a Nádor utca kereszteződését. Figyelünk mindenre, hozzuk önöknek a legfrissebb híreket mindig az utakkal kapcsolatban.
1: Azok a 90-es évek.
2: Most
3: a Best FM-en.
0: Jön DJ Bobo.

0: A város fülei pedig a Best FM-en a 104.6-ot hallgatják. Jönnek már is a 4 órás hírek, utána pedig Taylor Swift-tel folytatjuk, aki elvileg most a hétvégén férjhez megy, vagy legalábbis úgy tudta eddig az egész világ, hogy most július 4-én lesz a lagzia. Viszont most szájra kelt egy pletyka, amiből az látszik, hogy ez az egész csak egy nagy figyelemelterelés volt, és valójában már a múlt héten megvolt az esküvő és a lagzi is, és már Nász úton van az ifjú pár. Minden esetre hozzánk azért beugrik, Taylor Swift jön nem sokára ezzel a dallal. The Fate of Ophelia.
1: Míg idén elkezdődhet a debreceni nagyállomás rendbetétele, megújul az óvoda egy hajdúbihari településen, még marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a De Hír. A részletekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

0: beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek megújítása szerepel a tervek között, ez követheti a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb, akadálymentesebb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Jelentős felújítás kezdődhet egy Hajdú-Bihari település óvodájában, derül ki a Haon cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket, valamint az intézmény dolgozóit. A fejlesztés során megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. Jelentős felújítás kezdődhet egy Hajdú-Böszörményi óvodában, derült ki a haon.hu cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket és az intézmény dolgozóit a Csillagvár óvoda Kölcsey Ferenc utcai telephelyén. A fejlesztés alatt megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem vese átültetési programja, amely immár 35 éve segíti a súlyos vesebetegek gyógyulását, számolt be róla az unidep.hu. A jubileum alkalmából rendezett tudományos ülésen a szakemberek áttekintették az elmúlt 3,5 évtized eredményeit, valamint a szervátültetés és jövőjét meghatározó fejlesztéseket. A debreceni központban az első vese átültetést 1991-ben végezték el, azóta több mint 1000 beavatkozás történt. A program ma már nem csak a gyógyításban, hanem az oktatásban és a kutatásban is kiemelkedő szerepet tölt be. A szakemberek szerint az Eurotransplant rendszerhez való csatlakozás is jelentősen javította a betegek esélyeit, a cél pedig továbbra is az, hogy minél több rászoruló juthasson időben életmentő szervátültetéshez. Az előrejelzések szerint legközelebb szerdán érheti majd el hidegfront Debrecent és környékét, addig marad a kánikula térségünkben. Vagyis még a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.
1: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen? Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
2: Köszönjük szépen a híreket, 4 óra múlt, hogyha végeztek már a melóval, akkor próbáljanak kimerészkedni ebbe a kellemes 37 fokos kánikulába, és jó utat hazafelé, garantálom, hogy forró lesz a talaj a lábuk alatt, mi pedig közben itt leszünk a legjobb zenékkel. Taylor Swift és a Fate of Ophelia. A

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.

0: Szóval a nap tényleg, még mindig 36 fok van odakint, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Az utakon a helyzet változatlan, működik a Trafibox a Budai Nagyantalon, és továbbra is baleseti helyszínelés van a Füredi és a Nádor utca kereszteződésében.
1: Jó utat kíván a Best FM!
0: Önök pedig kívánjanak dalokat most már. 5-kor startol a kívánság műsor, mit hallgassunk 5 és 7 óra között? Ez csak önökön múlik. Már hívhatnak, 500-540 a bűvös telefonszám, ahol elérnek. Kérjenek dalokat már most, adják le az erőrendelést. Tehát 500-540 hívjanak a dalkérésekkel, én pedig küldöm mindenkinek, aki szereti Ellie Goulding dalát. Jön a Burn!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
2: Kia. Movement that inspires.
3: Szezonközi napszemüveg akció a Pap Optikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Pap Optika szalonban a fórum első emeletén.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Mit kínál a Maxilány?
6: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
5: Minden útjához a megbízható társ, a Maxilány töltőállomás.
7: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
8: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.

0: don't wake me.
1: Ez itt a Best FM, a 104-ot hallgatják, ma is hazakísérjük Önöket itt a délutáni csúcsforgalomban. Na mi újság a foci VB-n? Nézzük, hogy milyen meccsek várnak ránk ma, meg holnap hajnalban. Nagyon jó, 7 órától Brazília-Japán, ez legalább emberi időben van, és itt Európában is meg tudjuk nézni a brazilokat, tehát Brazília-Japán este 7-től. Az nagyon izgalmasnak ígérkezik, aztán hát még ez is vállalható egy hétköznap is, 22:30-tól Németország-Paraguay, a fanatikusoknak pedig hajnal 3-tól Hollandia-Marokkó. Tehát este 7-től Brazília-Japán, 22:30-tól Németország-Paraguay, hajnal 3-tól pedig Hollandia-Marokkó. Jó szurkolást mindenkinek! Előtte azért még kijelenek dalokat, hiszen 5 órától kívánság műsor itt a Besten, az 500-540-en már lehet hívni. Minél hamarabb, annál jobb. Egyébként pedig McLemore mondja,

104-ot hallgatják, hazakísérjük önöket, egy kicsit próbáljuk elviselhetőbbé tenni a forróságot és a délutáni csúcsforgalmat, és hát most még a foci VB-re figyel a világ, de nem sokára kezdődik a labdarúgó NB1 is, július végén már pályára lépnek a csapatok. A Loki pedig kihirdettem, hogy idén is tart majd szezonnyitó fiesztát, ez július 13-án délután 4-től lesz majd a nagyerdei víztoronynál, tehát oda várják majd a szurkolókat. Lesz kaja, pia, hangos zenemek, hát természetesen ott lesz az egész csapat, akikkel lehet beszélgetni, fotózkodni, vélhetően nagyon jó hangulat lesz. Tehát szezonnyitó szurkolói fiesta a Lokival július 13-án délután 4-től a nagyerdei víztoronynál. Várnak minden szurkolót. Hajrá Debrecen, hajrá Loki! És hajrá kívánság műsor! 5 órakor kezdünk, az 500-540-en már tudnak dalokat kérni. Hívjanak nyugodtan, közben pedig egy kis latinos, itt van

Rádiót hallgatják a 104.6-on, a Follow the Flow és a Holnap küszöbén. Mi pedig itt vagyunk a mai kívánság műsor küszöbén, 5 óra van, úgyhogy a zenei szerkesztőnket elküldjük hűsölni, önök veszik át az ő feladatát, innentől a következő 2 órában a hallgatók válogatják a zenéket. Lehet nekünk írni a 3933-1046-ra, és lehet minket hívni az 500-540-en. Kezdődik a mai kívánság műsor, Shakirával és a VB dalával nyitunk, jön majd a Die Die.

0: Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
1: Ne várjon vele! Keresse a CarGlass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
2: CarGlass javít, CarGlass cserél!
3: Tiszaajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keresse minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
4: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
5: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
6: Dacia autóval Liszt Debrecen. Egy jó döntés.
7: Reklámot hallottak.
8: Új helyszínen rendezik meg a Hajdú Hét Fesztivált, 1 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt emeltek vádat, még marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
8: Megújult arculattal és új helyszínen várja a látogatókat a 32. Hajdú Hét rendezvénysorozat, írta meg a HAON. A szervezők célja, hogy a fesztivál még több élményt kínáljon a résztvevőknek, ezért idén több változással is készülnek. Az új helyszín nagyobb teret biztosít a programoknak, miközben a megújult arculat modernebb megjelenést ad az eseménynek. A rendezvényen koncertek, kulturális és családi programok, gasztronómiai kínálat, valamint számos közösségi esemény várja az érdeklődőket. A szervezők bíznak abban, hogy az átalakításoknak köszönhetően még többen kapcsolódnak be a fesztivál programjaiba, amely továbbra is a térség egyik jelentős nyári közösségi eseménye marad. Az idei Hajdú Hét a hagyományok megőrzése mellett a megújulásra is hangsúlyt helyez. Így a visszatérő vendégek és az első alkalommal érkezők is számos újdonsággal találkozhatnak. Fejlesztési tervekről, nemzetközi együttműködésekről és a katasztrófavédelem munkájáról is tárgyalt a Hajdú-Biharvár megyei közgyűlés, derült ki a hbmo.hu cikkéből. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő hazai és európai uniós projekteket, valamint azok várható eredményeit. A képviselők beszámolót hallgathattak meg a katasztrófavédelem elmúlt időszakban végzett munkájáról és a térség biztonságát érintő feladatokról is. A közgyűlés célja, hogy a fejlesztések és a nemzetközi partnerségek révén tovább erősödjön a vármegye gazdasági és társadalmi fejlődése, fogalmaztak. Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ez követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagy állomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Jogosulatlanul próbált visszaigényelni csaknem 1 milliárd forintot egy cég ügyvezetője, adta hírül a Hajdú Press. A férfi ellen költségvetési csalás miatt indult eljárás. A vád szerint a vállalkozás valótlan tartalmú számlák felhasználásával akart jelentős összegű áfaigényléshez jutni. A hatóságok azonban feltárták a szabálytalanságokat, így a kifizetés nem történt meg. Az ügyben vádat emeltek, a debreceni törvényszék dönt majd a felelősség kérdésében. Marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe, míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.
7: És most!
1: Indul az esti kívánság műsor
7: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
9: Balog István Vilmos. Ha jót akarnak maguknak, akkor kérjék a kedvenc dalaikat. Hát ha egyszer jót akarnak maguknak, akkor tényleg. Este hétig önöké a pálya, a 39-33-104-6-ra írni tudnak, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket. Egyébként el vagyunk látva kérésekkel már. Most is például Gyöngyi írja, hogy sziasztok, a nagylányomnak szeretnék kérni egy Freddie Mercury dalt, üzenem neki, hogy nagyon szeretem őt. Legyen ez a dal az I Was Born to Love You. Előtte Republik, szeretni valakit valamiért. Ezt a dalt Tomi kérte, és a feleségének Eszternek küldi. A vonalban pedig István, a kívánságműsor első dalát ő kéri. Na, hello, mivel nyitunk ma? Szia!
10: Sziasztok. Hát a

0: akkor nyissuk a mai kivit Shakirával, ezzel az új VB-s dallal.
1: A VB egyik hivatalos dala, a Die Die.
0: Mindenkinek küldöm, aki ma szurkol a braziloknak.
1: Ja igen, mert hogy? 7 órától, ugye? Brazília, Japán. Oké, rendben van, jön a dal.
0: Oké, köszönöm.
1: Shakira és a Die Die, startol a kívánság műsor.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500 540-et.
1: Az 500 540-et.

0: 1046, ez a Best FM, és ez a mai kívánság műsor. 5-től 7-ig minden nap önök garázdálkodnak a zenéink között. Írjanak a 3933 1046-ra, vagy hívjanak föl.
1: A hívható telefonszám
2: 500-540.
3: Sziasztok, Bálint vagyok. Én csak egy üzenetet szeretnék bemondani, ha lehet. Zsuzsának üzenem, hogy nagyon szeretem, és siessen haza.
0: Oké. Ennyi az üzenet?
3: Ennyi, igen.
0: Rendben van.
3: Köszönöm.
0: Nagyon szívesen, reméljük, hogy Zsuzsa is hallotta. Azért küldünk neki mellé jó kis dalokat is. Például jön majd Pinktől a Just Like a Pill. Ezt a dalt egyébként ma Eszter kérte, éppen úton van hazafelé, és a kocsiban szeretné meghallgatni. Fanni pedig azt írja, hogy sziasztok, az Animal Cannibals-től szeretném a Takarítónő című számot a férjemnek a műhelyben, mert szeretem, ahogy darálja a szöveget szerelés közben. Na, küldjük majd róla egy kis lesi videót, jó? Kíváncsiak vagyunk mi is. A dal pedig mindjárt jön.
2: Reklám.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
6: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
7: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású Drift Fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
8: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
9: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: A West FM-et hallgatják, 5-től 7-ig ma is pörög a kívánság műsor, hála önöknek jobbnál jobb zenék szólnak, és hol van még a vége? Hál' Istennek van még időnk bőven, úgyhogy írjanak, SMS Viber, vagy hívjanak, amelyik éppen szimpatikusabb önöknek. Én pedig mindjárt teljesítem Viki kérését, egy örök kedvencet választott, Florida és Low jön nem sokára, mert előtte van egy másik kérésünk is. Haló, tessék!
1: Jó napot kívánok, és Sigérné Szobó Erzsékot, Bet vagyok Téglásról. A gyerekeimnek szeretném kérni Sigér Zoltánnak és Sigér Gábornak a Nyári gyerekek a Balatonparton.
0: A Balcsi vannak tényleg?
1: Nem, vagy nem tudom, hogy pontosan hogy van a dal, de
0: így van.
1: Gyerekek a, így van a dal, a címe?
0: A Balatonparton, igen.
1: Így van, azt szeretném kérni, és abból az apropóból, hogy szeretem őket, és élvezzék a medencét, már most kint fürdenek a medencében, jó idő van.
0: De jó nekik.
1: És hadd élvezzék a mai
0: okay, napot. Oké, küldöm majd a dalt. Köszönöm.
1: Az édesapjának meg azt üzenem, hogy szeretem. Az édesapjuknak. Meg...
0: Csobbanjon egyet majd ő is.
1: Köszönöm.
0: Köszi, hello. Ez a Best Kívánság műsora. Azért vagyunk, hogy minden kérést teljesítsünk. Az 500-540-en hívhatnak este 7-ig.

0: on.
1: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
2: Áruld el nekünk!
1: Hívd a Best FM kívánság vonalát az 500-540-et.
2: Az 500-540-et. Let me talk to you.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
3: Sziasztok! Ruzsi vagyok, és egy tamcsapdaszámot szeretnék kérni. Küldöm Karesznak, hogy nagyon szeretem őt. Köszönöm szépen!

0: Ez itt a Kívánság műsor. A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Az utolsó másodpercig hívhatnak, írhatnak. Este hétig önök a zenei szerkesztőink. Például jön majd By Alex-től a Hullik, amit Ibolya kért, és küldi a családjának. És ki van velünk a vonalban? Haló, haló, haló, Best FM.
1: Szia, Vili.
0: Szia,
1: parancsolj.
0: Hallgatlak.
1: Innától a hát. Mehetne esetleg ma?
0: Hát figyelj, megoldjuk neked, elővesszük a polcról.
1: Köszönöm.
0: Miért pont ezt kéred, hova küldöd?
1: Hát mert az idő is nagyon hó.
0: Ah, igen, oké, ez jó volt, köszi szépen.
1: Igen.
0: Jön a dalod már is, csaó.
1: Köszönöm.
0: Inna és a hát, vagyis forró, most a Best kívánság műsorában. Ezt is önök kérték.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metásít, a lemezbe zárt érték.
1: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
3: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
2: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
1: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
5: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metásít bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: Döntöttek a Hajdúszoboszlói Rock Fesztivál jövőjéről. 3 millió forintos adomány segíti a koraszülöttek ellátását. Marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Napirendre került a Hajdúszoboszlói Rock Fesztivál ügye a helyi képviselőtestület ülésén, tudósította HAON. A városvezetés a rendezvény megszervezésének feltételeiről és támogatásáról tárgyalt. A cél, hogy a fesztivál a jövőben is biztonságos és magas színvonalú programot kínáljon a helyieknek és a vendégeknek. A testület ülésen több a lebonyolítást érintő kérdésben is döntés született, így folytatódhatnak az előkészületek a rendezvény megszervezésére. 3 millió forintos támogatással segíti a Debreceni Egyetem Klinikai Központ koraszülött intenzív centrumának munkáját, egy Debrecenben is működő multinacionális vállalat, számolt be róla a Dehír. A felajánlás a legkisebb betegek korszerűbb ellátását szolgálja. Az adományt olyan eszközök és fejlesztések megvalósítására fordítják, amelyek tovább javíthatják a koraszülöttek gyógyításának feltételeit. A vállalat hosszú évek óta támogatja a térség egészségügyi intézményeit és közösségi kezdeményezéseit. A klinika szakemberei szerint minden ilyen segítség hozzájárul ahhoz, hogy a legkisebb paciensek még magasabb színvonalú ellátásban részesüljenek. Újabb rekordot döntött a Diák Olimpia. A teljes tanévet felölelő programsorozatra csaknem 400 ezer nevezés érkezett. Adta hírül a Magyar Diák Sportszövetség honlapján. Az idei immár 39. Diák Olimpián több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket, a nevezések száma pedig ismét minden korábbi csúcsot felülmúlt. A résztvevő intézmények száma is rekordot döntött, csaknem 2800 iskola kapcsolódott be a programokba, miközben közel 200 ezer diák sportolt a tanévben. A legnépszerűbb sportág továbbra is az atlétika volt, ezt a labdarúgás, majd az úszás és a röplabda követte. A megyék közül bár ismét Borsod-Abaúj-Zemplén bizonyult a legaktívabbnak, több mint 32 ezer nevezéssel, a települések rangsorában a főváros mögött Miskolc és Debrecen is az élmezőnyben végzett. A Magyar Diáksport Szövetség szerint a folyamatos növekedés azt mutatja, hogy egyre több fiatal választja a rendszeres testmozgást, miközben a Diák Olimpia nem csak a tehetségek felfedezésében, hanem az egészséges életmód és az esélyegyenlőség erősítésében is fontos szerepet tölt be. Szeptemberben jubileumi, 40. tanévével folytatódik a versenysorozat. A szél többnyire gyenge mérsékelt lesz, és egyúttal marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A pollenek közül a gombák szintje extrém a levegőben.
8: Köszönjük szépen a híreket, és akkor kezdődjön a kívánság műsor második felvonása. Még ezt az órát is önök fogják megtölteni zenékkel. Tudom, hogy számíthatok önökre. Hívjanak, írjanak 39-33-104-6 vagy 500-540. Jön is például mindjárt a Well Hello-tól a Rakpart. Ezt Margó kérte, és a férjének küldi. Előtte pedig Bruno Mars és az aktuális nagy sláger az I Just Might. A vonalban Kitty. Kinek szóljon ez a dal most? Szia!
9: Ja. Én ezt a dalt az apukámnak küldöm.
8: Milyen alkalomból?
9: Hát ma szülinapja van, és köszönti az egész család.
8: Ó, Isten éltesse!
9: Szeretjük

0: nagyon ezt üzenjük neki.
1: Boldog szülinapot neki, add át, jó?
0: Köszönjük.
1: Jön Bruno Mars és az I Just Might.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.

0: 104 Best FM, és 5-től 7-ig minden este kívánságműsor. Amíg meg nem sülünk, itt vagyunk, és teljesítjük a kérdéseket.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: MSE Misinek küldi majd Kocsis Tibor dalát, ja majd a Lásd a csodát. Az üzenet mi más is lehetne, mint az, hogy nagyon szeretlek. Előtte Miley Cyrus és a Flowers, hát ebből is örök sláger lesz. Ma egyébként Anna kívánságára fogjuk meghallgatni, és ki van velünk a vonalban? Halló!
3: Ja, Gyula vagyok. Én azt mondom, hogy ha már ilyen meleg van, akkor vegyük elő a bikinit.
0: Jó, vegyük elő. Mondjuk neked meg nekem nem fog olyan nagyon jól állni, de semmi probléma, próbáljuk meg azért.
3: Az lehet, de nem baj.
0: Oké, akkor a bikinitől jöjjön a legnagyobb az agy helyett, jó? Ezt fogom küldeni neked majd.
3: Nagyon jó lesz.
0: Köszönöm szépen, hello! Mindjárt a bikinivel folytatjuk a kívánságműsort.
1: Reklám.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal! Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
6: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
7: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
8: Renault autóval Liz Debrecen. Egy jó döntés.

0: 4-6. A Best FM-et hallgatják, a kívánság műsor pedig pörög ezerrel. Hála önöknek, jobbnál jobb zenék folyamatosan. 7 óráig vagyunk, addig lehet hívni, írni. Tudják, az SMS és Viber számunk 30-as 933-1046, vagy lehet csörögni az 500-540-es Best FM forró drótra, és ki van velünk a vonalban most éppen? Halló!
1: Anett vagyok, sziasztok!
0: Szia, parancsolj!
1: Pálinka dalt szeretném.
0: Kinek küldöd? Hova küldöd?
1: Hát igazából a férjem kéri, csak nem mert felhívni.
0: Jaj, rád bízta a biztos munkát a körezek szerint. Jó. És ha te magadnak kérhetnél a dalt, akkor te mit kérnél?
1: Én Dua Lipát.
0: Dua Lipa, jó, hát figyelj, akkor amiért ilyen bátor voltál, és a férjed helyett is telefonáltál, akkor magna cum laude, és utána pedig jön Dua Lipa, jó? Jó lesz így?
1: Nagyon jó.
0: Jó, rendben van.
1: Köszönöm. Okay.
0: Nagyon szívesen. Akkor most a Pálinka dal, aztán pedig Dua Lipa és a Houdini a Best kívánság műsorában.

0: a Best FM kívánság műsorát hallgatják. Önöknek melyik zenétől forna föl a vérük? Mondjuk ebben a forróságban az nem olyan nehéz. Lényeg, hogy hívjanak, írjanak. A vonalban Pisti, szia, neked miben segíthetünk?
1: Szia, Lakrai Pisti vagyok. Édes Pedikének még napja van. És neki szerkesszük be valami mindenkülnyit, mindenevő. Köszönöm, szia, Vilmos.
0: Hát akkor először is boldog névnapot az ünnepeltnek, másodszor pedig küldjük neki azt a dalt, amit egyébként Viktor is kért. Mr. President, Coco Jumbo.

0: Ma is kívánság műsor 5-től 7-ig, ez itt a Best FM.
1: Te mit szeretnél kérni?
2: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
0: Eszter kérésére hamarosan előveszünk egy nagy kedvencet. Vance Joy és Riptide szól majd. Jó kis dal, kösz, hogy pont ezt választottad, de előtte Júci a vonalban. Neked miben segíthetünk? Haló, szia!
3: Szia! Az AD Stúdiótól a nyári esőt kérem szépen.
0: Nem is értem, honnan jutott eszedbe ez dal. Miért pont ezt kérted?
3: Hát mert jó lenne egy kis nyári eső.
0: Így a kárdikula közepén. Oké, rendben van. Jöjjön AD Stúdió nyári eső. Köszi szépen, hello!
3: Köszi, Willi. Szia!

0: Manifest FM a 104-on. 4 perc múlva 7 óra lesz. Ajjajjajjajjaj, tudják, hogy ez mit jelent. Elérkeztünk a mai kívánság műsor végéhez. Rengeteg kérés tornyosul még itt előttem, sajnos ezekre ma már nem lesz idő. Bocsánatot kérek azoktól, akik kimaradtak, természetesen holnap is lesz kívánság műsor, úgyhogy holnap majd igyekszünk ezekből azért valamit pótolni. Na de, egy dal még bele fog férni a ma esténkbe.
1: Szia! Ákostól kérem a Szelemet. Édesapám emlékére szeretném meghallgatni. Köszönöm!
0: Na hát akkor ezzel a kicsit komolyabb kéréssel zárunk ma. Mára ennyi. Holnap folytatjuk! Egy régi

0: idén elkezdődhet a debreceni nagyállomás rendbetétele. Megújul az óvoda egy hajdúbihari településen. Még marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a De Hír. A részletekről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek megújítása szerepel a tervek között. Ez követheti a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb, akadálymentesebb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Jelentős felújítás kezdődhet egy hajdúbihari település óvodájában, derül ki a Haon cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket, valamint az intézmény dolgozóit. A fejlesztés során megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. Jelentős felújítás kezdődhet egy hajdúböszörményi óvodában, derült ki a haon.hu cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket és az intézmény dolgozóit a Csillagvár óvoda Kölcsey Ferenc utcai telephelyén. A fejlesztés alatt megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem veseátültetési programja, amely immár 35 éve segíti a súlyos vesebetegek gyógyulását, számolt be róla az unidep.hu. A jubileum alkalmából rendezett tudományos ülésen a szakemberek áttekintették az elmúlt 3,5 évtized eredményeit, valamint a szervátültetés jövőjét meghatározó fejlesztéseket. A debreceni központban az első veseátültetést 1991-ben végezték el, azóta több mint 1000 beavatkozás történt. A program ma már nem csak a gyógyításban, hanem az oktatásban és a kutatásban is kiemelkedő szerepet tölt be. A szakemberek szerint az Eurotransplant rendszerhez való csatlakozás is jelentősen javította a betegek esélyeit, a cél pedig továbbra is az, hogy minél több rászoruló juthasson időben életmentő szervátültetéshez. Az előrejelzések szerint legközelebb szerdán érheti majd el hidegfront Debrecent és környékét, addig marad a kánikula térségünkben. Vagyis még a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: Új helyszínen rendezik meg a Hajdú Hét Fesztivált, 1 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt emeltek vádat, még marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megújult arculattal és új helyszínen várja a látogatókat a 32. Hajdú Hét rendezvénysorozat, írta meg a HAON. A szervezők célja, hogy a fesztivál még több élményt kínáljon a résztvevőknek, ezért idén több változással is készülnek. Az új helyszín nagyobb teret biztosít a programoknak, miközben a megújult arculat modernebb megjelenést ad az eseménynek. A rendezvényen koncertek, kulturális és családi programok, gasztronómiai kínálat, valamint számos közösségi esemény várja az érdeklődőket. A szervezők bíznak abban, hogy az átalakításoknak köszönhetően még többen kapcsolódnak be a fesztivál programjaiba, amely továbbra is a térség egyik jelentős nyári közösségi eseménye marad. Az idei Hajdú Hét a hagyományok megőrzése mellett a megújulásra is hangsúlyt helyez, így a visszatérő vendégek és az első alkalommal érkezők is számos újdonsággal találkozhatnak. Fejlesztési tervekről, nemzetközi együttműködésekről és a katasztrófavédelem munkájáról is tárgyalt a Hajdú-Biharvár megyei közgyűlés, derült ki a hbmo.hu cikkéből. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő hazai és európai uniós projekteket, valamint azok várható eredményeit. A képviselők beszámolót hallgathattak meg a katasztrófavédelem elmúlt időszakban végzett munkájáról és a térség biztonságát érintő feladatokról is. A közgyűlés célja, hogy a fejlesztések és a nemzetközi partnerségek révén tovább erősödjön a vármegye gazdasági és társadalmi fejlődése, fogalmaztak. Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ez követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Jogosulatlanul próbált visszaigényelni csaknem 1 milliárd forintot egy cég ügyvezetője, adta hírül a Hajdú Press. A férfi ellen költségvetési csalás miatt indult eljárás. A vád szerint a vállalkozás valótlan tartalmú számlák felhasználásával akart jelentős összegű áfaigényléshez jutni. A hatóságok azonban feltárták a szabálytalanságokat, így a kifizetés nem történt meg. Az ügyben vádat emeltek, a debreceni törvényszék dönt majd a felelősség kérdésében. Marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe, míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.

érintő kérdésben is döntés született, így folytatódhatnak az előkészületek a rendezvény megszervezésére. 3 millió forintos támogatással segíti a Debreceni Egyetem Klinikai Központ koraszülött intenzív centrumának munkáját, egy Debrecenben is működő multinacionális vállalat, számolt be róla a Dehír. A felajánlás a legkisebb betegek korszerű ellátását szolgálja. Az adományt olyan eszközök és fejlesztések megvalósítására fordítják, amelyek tovább javíthatják a koraszülöttek gyógyításának feltételeit. A vállalat hosszú évek óta támogatja a térség egészségügyi intézményeit és közösségi kezdeményezéseit. A klinika szakemberei szerint minden ilyen segítség hozzájárul ahhoz, hogy a legkisebb paciensek még magasabb színvonalú ellátásban részesüljenek. Újabb rekordot döntött a Diák Olimpia. A teljes tanévet felölelő programsorozatra csaknem 400 ezer nevezés érkezett, adta hírül a Magyar Diák Sportszövetség honlapján. Az idei immár 39. Diák Olimpián több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket, a nevezések száma pedig ismét minden korábbi csúcsot felülmúlt. A résztvevő intézmények száma is rekordot döntött, csaknem 2800 iskola kapcsolódott be a programokba, miközben közel 200 ezer diák sportolt a tanévben. A legnépszerűbb sportág továbbra is az atlétika volt, ezt a labdarúgás, majd az úszás és a röplabda követte. A megyék közül bár ismét Borsod-Abaúj-Zemplén bizonyult a legaktívabbnak, több mint 32 ezer nevezéssel, a települések rangsorában a főváros mögött Miskolc és Debrecen is az élmezőnyben végzett. A Magyar Diáksport Szövetség szerint a folyamatos növekedés azt mutatja, hogy egyre több fiatal választja a rendszeres testmozgást, miközben a Diák Olimpia nem csak a tehetségek felfedezésében, hanem az egészséges életmód és az esélyegyenlőség erősítésében is fontos szerepet tölt be. Szeptemberben jubileumi 40. tanévével folytatódik a versenysorozat. A szél többnyire gyenge mérséket lesz, és egyúttal marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A pollenek közül a gombák szintje extrém a levegőben.

0: idén elkezdődhet a debreceni nagyállomás rendbetétele. Megújul az óvoda egy hajdúbihari településen. Még marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a De Hír. A részletekről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek megújítása szerepel a tervek között. Ez követheti a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb, akadálymentesebb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Jelentős felújítás kezdődhet egy hajdúbihari település óvodájában, került ki a Haon cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket, valamint az intézmény dolgozóit. A fejlesztés során megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. Jelentős felújítás kezdődhet egy hajdúböszörményi óvodában, derült ki a haon.hu cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket és az intézmény dolgozóit a Csillagvár óvoda Kölcsey Ferenc utcai telephelyén. A fejlesztés alatt megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem veseátültetési programja, amely immár 35 éve segíti a súlyos vesebetegek gyógyulását, számolt be róla az unidep.hu. A jubileum alkalmából rendezett tudományos ülésen a szakemberek áttekintették az elmúlt 3 év és fél évtized eredményeit, valamint a szervátültetés jövőjét meghatározó fejlesztéseket. A debreceni központban az első veseátültetést 1991-ben végezték el, azóta több mint 1000 beavatkozás történt. A program ma már nem csak a gyógyításban, hanem az oktatásban és a kutatásban is kiemelkedő szerepet tölt be. A szakemberek szerint az Eurotransplant rendszerhez való csatlakozás is jelentősen javította a betegek esélyeit. A cél pedig továbbra is az, hogy minél több rászoruló juthasson időben életmentő szervátültetéshez. Az előrejelzések szerint legközelebb szerdán érheti majd el hidegfront Debrecent és környékét, addig marad a kánikula térségünkben. Vagyis még a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb.

0: Varga Livius vagyok a Quimbyből, és ha jól hallom, megint egy Quimby dalszól. Ez a Best FM.
1: Üdvözlöm, érintem, nem mutatom, nem emlékeztetem, nem kutatom, nem zavarom, zavarom, csak figyelem, belefeledkezem.

hogy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.